ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 2 óra után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig Ray a folytatásban, akiről azért érdemes tudni, hogy ő nem csak énekli a dalokat, ő írja is ezeket, sőt, a legújabb albumának teljesen ő a producere, mert az egész kiadóját kirúgta. Szóval, hát van ebben munka, de óriási lett, szerintem zseni a dal, Ray, Where is my husband, ezt indítom a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos Zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, és jönnek a Rádió Egy DJ-k óriási dalokkal. Ezen a héten például volt egy dalpremier is, Cookie-tól a Fire-t mutattuk be, hihetetlen jó reakciók jönnek rá, és ez pedig egy dal DJ Mesker Vicky-től, aki Nagy Bogival és Miss Mooddal dolgozott. Az Édel, amit indítok, picivel fél három előtt, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nagyon sokan kérdeznek Balázsék hajózásáról, hogy hogyan lehet feljutni, mi a módja, hát időben oda kell menni. Jövő hét péntek, hát emlékszek, tavaly is volt, aki már szerintem 2-3 óra magasságába hajnalba odament, és beállt a sorba, mert bizony sor van, nem is akár mekkora, 7 órakor fog kifutni a hajó, rajta Balázsékkal, és persze a zenei sztár vendégeinkkel, ezúttal a BSU-vel és DJ Metzger Vikivel. Jövő héten pénteken, június 26-án, tehát hajózás Balázsékkal, most pedig az igazi mai slágerek között Sam Feld és Rosalind, és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencekkel a fogyadásban is, mint ahogy ez az óra pörgött. Hozok például újdonságot Alex Kendrick-től és Bibi Rexától, hozok nagy kedvencet Shawn Mendes-től, a kezdésben pedig a Hörzalával Purple Disco Machine jön. De jó ez, a Wonderful Life! Alig pár perc, és ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLOR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki hogy bírja az éjszakát? Na ezt a kedvencet szerintem imádni fogjuk. Cashmere jön, egy amerikai DJ és producer, akinek ugye indiai gyökerei most vannak, és hát ez azért ebből a dalból is kijön. Én imádom. Cashmere, Wild Ride. Ez jön itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hogy milyen jól tud dalt írni Bibi Rexha, azt az is bizonyítja, hogy még mielőtt ő befutott volna, a legnagyobbaknak már dalokat szerzett, például Eminemnek, Rihannának, Selena Gomeznek, mind-mind írt listavezető dalt. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, Bibi Rexha Faithless dallal jön, ez a New Religion itt a rádió egyen. Deep.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 tonnal áll, hogy ma is jönnek Balázsék, addig viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük lesz Taylor Swift és Joel Corey újdonsága a következő órában, és köztük lesz mindjárt az óra elején Ed Sheeran is. De jó ez a dal, a Camera pár percen belül Siri remixében csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb órát indítunk, és most arra gondoltam, hogy picit legyen ilyen kis chilles hangulat. 4 óra után járunk, szóval szerintem ez abszolút időszerű, de azért egy óriási kedvencet hozok. Alex Warren, Ordinary, ez jön már is itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a friss infók szerint pedig bekeményít a kormány britteknél. A közösségi média használat terén megtiltja ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Elég radikális dolog, érdekelne, hogy egyébként ki mit gondol erről. Jó a tiltás, nem annyira. A felmérésben egyébként, amit ennek megelőzésére csináltak, 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata inkább nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Szóval támogatják a legtöbben a friss infók szerint ezt a javaslatot. A részletek a radio1.hu-n, az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swift a folytatásban, ez Oplike.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőt lehet nyerni a Sopron Festre többször is. Az első 10 óra után indul, figyelni kell bennünket, és amikor a műsorvezető mondja, hogy most, na, akkor kell csörögni, nem azonnal a tizedikként mondani a rádió egy szolgát, és paf, megy az ajándék. Most megjön a nagy kedvenc, Joel Corey-től a Galantis-tól, ez a Stay a Little Longer, amit már is indítok. Would you stay?

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat közül 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Dinnyéshát között zajlott. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, már 14 perce, június 18-a van, azt a mindenit. Arnold és Levente névnap, sok boldogságot nekik. Mindjárt jön a nyári szünet, most viszont Regál Lili jön a legújabb dalával, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, ma is lesz Sopron Fest játék, páros belépőket lehet tőlük nyerni, emellé pedig, hogy mi hozzuk a legnagyobb kedvenceket, és az egyik legújabbat most Sam Feltől, Rosalinnel ez a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ahogy közeledik a hétvége, egyre jobb idő lesz, ma már akár 28, holnap 30, hétvégén pedig 32-37 fok is, amire készülhetünk. Hát ez már igazi nyár, így hogy indul szépen lassan a nyári szünet is. Pedig az igazi mai sláger, amit a legfrissebb infók után indítok. Robin Schulz, Oh We Got, aztán pedig jön a Balázsik Beston. A tegnapi nap legjobb pillanataival 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
2: Igen, nagyon.
1: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
2: Na, zaklattak? Ebbe akkor már örülnöd kéne neki.
1: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
3: De miért én jövök itt?
1: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
2: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
1: igen,
2: mondom.
1: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
2: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
1: Nem állt, ez egy tök szexi cucc van
2: rajta.
1: Kijött
2: elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
1: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket.
2: Na, hát Pongyola, hogy mi van rajtad?
3: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez mennyi...
2: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
1: Mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó?
3: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
1: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
2: Hagyjad már, anyám korabeli izé. Várja, Terézi a korabeli izé, asszal terítő van rajta.
1: Nem mondd már!
2: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabrosz, érted? Meg is sötétből öltözött.
1: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
2: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
1: Mi lenne öreg? A Juli
2: nem úgy értem. Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
1: Egyébként igen.
3: Ezt a retro vonalat, érted?
1: Hát még nincs vele bajom.
2: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
3: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
2: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
3: Így.
2: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom volt.
3: És mi szkárlat letéptem, és ruhát hordom belőle.
2: Hihetetlen, egyszer már nem tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözned. Szagod meg, dohos?
3: Dohos.
2: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
1: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
3: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá téttel?
1: Nem, kettővel.
2: Most komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
3: Ebben már!
1: Nem áll!
3: Már jó ideje nem látok semmit.
1: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
2: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
3: környékén,
2: ezeket akarják lehajtni a mosógépeket.
1: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy Juli.
2: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt. Adjunk élőt.
3: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni?
1: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
3: Vagy forró nacit.
2: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Hát abban igaza van a Ferinek, hogy bejön egy csinos csaj, érted, jól fölöltöz, egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
3: De ez rajtatok, gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy úgy általában ciki?
2: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
3: Indulja Balázs,
1: indítja.
2: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom, hogy ez egy...
3: Vagy ezt már megörökölte valaki.
2: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab.
3: Tehát,
2: hogy
3: ez
2: való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
1: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
2: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a Láncidot, meg a lóversenyt.
3: Kicsit megette már a hoj.
2: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rátszáll.
3: Érzelmileg kötődök.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
3: Ki ugye, úgyhogy...
1: ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
3: Remélem a lányomnak már nem lesz magától.
2: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem kérem,
3: rátok is jut 50 nő legalább.
2: Most nem, de most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság szokó férfiakat, mint zsűrű. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadság szokó embereket. Itt van például Gyula.
3: Nekedik a tapasztalat.
2: De nem, most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
1: Már ha ezt szüretnek minősül nálad.
2: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből azt mondom, a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
3: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamnak.
1: Ez már az.
2: Fölveszel valami hasonló felső.
1: Nektek mi a szexi?
3: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfi, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
1: Én is leszek előtted szexi.
2: Hát a szűk nadrág domborodó ing
1: az bajban
2: vagy szűk ing az nem annyira.
3: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a bali.
1: Igen, nem hallottuk még.
2: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem, igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Hát is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
3: De egy csomó...
2: Idejön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, hogy a bugyi nem, ki látod a derted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
1: Egy szép, érted?
2: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszra, széteszi a lábát.
3: Kicsit megigazod
2: a zacskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
3: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is. Amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
2: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd.
1: Ritka
2: látjuk, jól felöltözve, igen.
3: Egy vas is tud szexi lenni.
2: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kaj, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
3: a
2: szerintem.
3: A hálós pólód, az például kifejezetten.
2: A hálós, ja, kiszakadt?
3: Nem, a hálós, tudod.
2: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
3: De belőle diszkréten kifittyen a melbimból.
2: Ja, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
4: Hát igen, tehát hogy mondjam, nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
2: hát többé egyre kevesebb, de van.
4: Na,
1: nem is beszéltünk. Nem is beszéltünk a cicikről, itt a kivillanó melltartó is, igen, az átsejlő.
4: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy nap.
2: De most
4: azért
2: ez, ami a Julin van, most tök komolyan kérdezem, most ez komolyan mondod?
1: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
3: Te ennyire ki vagy?
1: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
2: Bírod az ilyet?
4: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartóhoz van fölvéve, mert olyan, mint hogyha ugyanaz a csipke lenne.
1: Érted? De csipkével.
4: Bizony.
1: Nagyon adja.
4: Ilyen sejtelmes.
1: Nagyon szép.
3: Puttam én, hogy ebből téma lesz.
2: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézed.
1: Azért, mert valamin csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
2: Nekem a csipke az kicsit... Okay, mindig eszem, mi a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Károly utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet.
1: Jó, most mondta, hogy érzel az öregszakon.
2: Nyikorgott a parketta.
3: Kicsit szotüdülőszak volt.
2: Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden.
4: Igen.
2: Szóval, de hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát, hogy ez nekem inkább ez.
3: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem üse, az se. A se.
2: Hát a csípkés fehér nemű, az szerintem...
1: Hát ez az!
2: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
1: Neked most a Juli vállalban?
2: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
4: Igen.
2: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
4: De.
2: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
3: Vonulok.
2: Mi csak ezt nem élvezi szerintem.
3: Vonulok, és már nem történik semmi.
2: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
3: Kezdek láthatatlanná válni.
2: Ne, hogy is.
3: Combfix.
2: Hogy combfix, az melyik?
3: Amikor rajtad van.
2: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is.
4: Csak nem szereted a harisnyát egyszer erről.
2: Igen, Rikárd.
1: Engem
4: sorry. Csajban nem szereti, azt mondta.
3: Igen, combfixet nem szereted nőn.
2: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem? Ilyen...
3: Hát vagy nincs összekötve.
1: Vagy nincs összekötve a lényeg, hogy
2: combnál van. Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő vagy, Ferenc.
1: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
4: akkor
1: már...
4: Akkor nyilván.
2: De szerintem ők úgy érjük meg, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
3: Én nem veszem zaklatásnak.
2: Nem?
3: Neked vettem föl.
4: Különben is inaktív karakterek vagytok.
1: Inaktív karakterek vagytok.
3: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
2: Szerintem ez még nem az a kategória.
1: Hát, de
2: nem.
3: És ha leveszem?
1: Akkor már...
2: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
1: Hapsi szólhat erre, hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
3: Nem tartom a dress kódot.
2: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
1: És akkor fölöltöztetik a
2: jövőt. Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
12: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nem csak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A forgatás a Stadionok állomás alagúti részében lesz. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hey guys, it's Ava Max.
2: Ava Max, every time I cry.
3: I had a dream that I was sinking slow mo.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestsin BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, jó reggelt!
5: Jó reggelt.
4: Hello!
5: Hello, Eszter!
4: Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, és melegedünk, gyerekek, melegedünk. Jön a kánikula, hétvégén már 33. Igazi nyára fordulunk rá, és igazi jó időre. Úgyhogy erre.
6: Én már
4: erre
6: papucsba jöttem.
4: Készülni. Papucs. Igen. Nyári a szett, nyári a ruha, azt látom.
5: Csillogó körmök.
6: Szabadon engedtem a lábujjaimat.
4: Igen?
6: Nekem olyanok vannak, amelyet tudok kapaszkodni, hogy vigyázzatok magatokra.
5: Valóban, valóban, és nagyon szép a lakkozás. Nagyon vigyázz, hogyha sétálsz így ebben a papucsban, és rásüt a nap, akkor ne vakíts el az autósokat.
6: Hát nehogy. Nehogy.
5: Ilyen lézerfények.
6: Hegyen jó úton, vigyázzatok.
4: Igen, ott vigyázni, vigyázni. Igen, láttalak, hogy beparkoltál, akkor küzdöttem egy katonai busszal még a piros lámpánál, úgyhogy...
6: Én taxival jöttem.
4: Azt láttam megállni a taxit.
6: Ja! Ja, hogy izék, ja, hogy meg át tudni.
4: Szembe itt álltam, de ott parkolt, ott küzdött.
6: Húzutkodtál ott az izével.
4: A beparkolással, igen, azt láttam, hogy ott azt hát csak megcsillant a napfény, és mondom, nem tudom, ez a te autód vagy taxi vagy, csak láttam, hogy ott szakkörözik valaki, vagy szakköröző.
6: Ez durva, hogyha nem tudod eldönteni, egy sárga a taxiról, vagy az enyém, vagy melyik
4: a... Lent a világ végén, ott álltam még, tűzött a nap, semmi, csak egy csillogó autó.
5: Nem lehet ilyenkor, csukott sólyom szemmel.
4: Igen, sólyom
5: szemmel. De mondjátok, hogy miért jött taxival, bocsánat szívem. Hát azért, hogy a cseresznyés pitét tudja fogni, hogy nehogy kidőljön az ülésre. Nehogy véletlenül fölboruljon, érted? Meg hát, a porcukor lejöjjön a tetejéről.
6: Figyelj, elmondanám nektek, hogy én írtam ebben a csoportban tegnap hajnalán, hogy na, mennyi cseresznyéről beszélünk, Feri?
5: Hát én mekkora, átküldtem neked.
6: Figyelj, abból egy testesebb seregén nem lakott volna, jó?
5: Pont elég lett
6: volna. Pont elég lett volna. Hát most bejöttem, és ott van még a táv, 4 szem van benne. Tehát a 6-ból, már csak 4.
5: Jó. Akkor a kis pitét tudtam volna belőle sütni.
6: Egy kis tártot tudtam volna csinálni belőle, hát nem tudom.
4: Ez volt tegnap.
6: Most, na igen.
4: Na igen. De! Bat!
5: Ahogy mondja a művel. Német, bat!
4: Ki, mit csinálsz hétvégén?
6: Nem tudom, mit csinálok.
4: Remélem, 3 napig pitét sütsz.
6: Na, mi történt? Mi történt?
5: Csak nézzek
4: le, mi lapulott lent?
6: Nem mondott, hogy hoztál egy nagy adag, de semmiért fogsz lehajolni?
5: Figyelj.
6: Ez olyan, mint akkor eljátszák, hogy feljönnek.
5: Kis tudod, kosár, di.
6: Ne, az egy zsák, egy szatyorba szett cuki, vagy ha nézem.
4: Hát most mivel kezdve a piroska kis kosarába? Szomat még, persze.
6: Köszönöm szépen.
4: Tessék megkóstolni, mindenki kóstolja meg. Nincs permetezve. Ez dokumentáltam a szedést, bocsánat, mert tudtam, hogy lesztek olyan aljasak, hogy megkérdőjelezitek, hogy ez biztos valahol vásároltam.
6: Ezt a profit, még a szálat is levette róla.
4: Bizony.
5: Ez egy használt tornazsák, az illatán érződik a

0: cseresznyel.
1: És... ez a Szímelinda szatyor, csak mondom nektek, srácok, hogy egy ilyen, na milyen?
2: És levideóztam, bocsánat.
1: Bekapom.
3: Szedjük a cserkót. Jaj, de szép kis cseresznyő.
0: Olyan épp, fölmászott a fára.
3: A cseresznyével. Hogy leszedjük.
0: Módszeresen szépen tépkedik.
1: De ez bárki lehet, hogy az arcod?
3: Mennyi cseresznyő.
1: Mennyi cseresznyő.
2: Felvettem videóra a kertünk hátuljában, szedem a cserkót. Archiválva, dokumentálva.
1: Figyelj, az igaz, akkor nagyon finom.
2: Nagyon finom cserkó. Annyi, hogy lehet, hogy, hogy van kukat, nincs permetezve, tök natur. Mossátok meg, semmi nincs rajta. Na, és akkor a cseresznyefán van, mindjárt megmutatom a videót, hogy brutál. És szerintem finomabb, mint amit kapunk.
1: Mutasd meg a méretes cseresznyefádat, Balázs.
2: Brutál cserkó. Brutál cserkó, nézzél ilyen nagyobb szemeket, ne ilyen kicsit nagyobbakat. Úgyhogy a kis pitécskét, a kis gyomultkát. Én reggel itt aztán úgy befakoljuk,
1: figyelj, hogy kevel, én ezt ma megsütöm. Mit vágyak? Hová? Mire vágyak?
0: De holnap nem jössz
2: dolgozni. Holnap.
1: Küld be. Behozom.
2: Küld be taxival. Hát küld be reggel egy taxival.
1: Hát te be tudok jönni reggel, hiszen a gyereket oskolába az bejön.
2: Ja.
0: Kilenckor pitélünk!
1: Igen van.
2: Nagyon várjuk.
1: Igen, elmondanám, hogy van egy különleges íze a cseresznyének, hogy a fokrém keveredik a cseresznyének. Az egy, ilyen, az egy umami, ezt így hívják.
2: Jó, hát mi pitére éhesek vagyunk, úgyhogy tegnap elmaradt,
1: tegnap megígértem. Tegnap így a zsebedet megtömted vele, vagy mit csináltál?
2: Nem, tegnap nem tudtam hozni, mert még 11:30-kor valahol éppen még egy motorral birkoztam egy vizsgáztatás szempontjából, tehát nagy küzdés volt, de tegnap felkapaszkodtam a kis fára, és egy kényelmes 3-4 órás cseresznyesedési akcióval begyűjtöttem a cseresznyét, úgyhogy holnap egy kis pitécskét fogunk enni, vagy jaj, de jó lesz.
1: Kicsit most elérzékenyültem.
2: Látod, nem sokan hittek ebben, hogy tényleg képes. Hozok a fáról cseresznyét.
1: A szemünk előtt cseppen eddig felfelé.
0: Érik férfivá.
2: De most komolyan kosoljátok be, ugye, hogy brutál jó? Ugye, hogy brutál jó?
1: Tényleg, nagyon finom.
0: Nem eltünk belőle, mert nem marad a pitének. Én de visszazárom.
2: Hozok kérdez. Még, figyelj, hozok. Belőle? Hát így egyet magamba, egyet zacsőre, egy napapárnak, egyet, ezt úgy fostam meg, és egy külsőszabály 6 bár nyomással tört ki a fenekemből a gejzit.
1: Akkor tudod, hogy kicsit fáradtnak küzd, de akkor sem tudom
2: miért. Semmi, van egy folyadékvesztésem. Pótolni kell az ionokat, a sókat és a folyadékot, mert egy olyan 4 litert. Nem ettem túl sokat, de brutálisan sok van még mindig. Tehát, hogyha valaki kér, akkor holnapra magáé jellegű felhasználása, nagyon szívesen hozok
1: nem,
2: még.
1: Nem lenne furcsa, hogyha ilyen random emberek állnak a kertet, vagy szednék a cseresznyét?
2: Figyelj, ez ilyen 3 kertbe átlógó. Tehát, hogy ennek a fele, nálam van a fa, de átlóg, tehát ez minden a szomszédunk fája is, és én örülök is, ha leszedi. Na. Eszik a madarak, az utcáról benyúlnak, úgyhogy nagyon népszerű ez a kis cseresznyefa arrafelé.
1: Érdekes. Ezzel hogy... fogja oda csalogatni Balázs majd a fiatalokat. Gyertek, apróságok, gyertek.
2: Igen, Balázs, hogy a cseresznyét videóztad, mint egy öreg boomer, sajnálom. Direkt ilyen a videó, persze szedem a cseresznyét. Jaj, nagyon jó.
0: Létrád van?
2: Létrám az nincs, fel lehet rá viszont mászni, viszonylag alacsony vannak az ágak, úgyhogy...
1: Egy magával szilárdot az ő hátára szedte.
2: Porcukorral szeretem a cseresznyés pitét, és egy ilyen jó linzer alap, nem? Vagy valami, nem is fúj. Tudom. Nem?
0: Ne, milyen linzer
2: hát a pite, az nem, a pite, rendes pite. Rendes pite?
1: Én arra gondoltam, megcsinálták azt, amit otthon csináltunk mindig, azt a tejfölöset.
0: Tejfölös pite.
2: Tejfölös cseresznyés pite. Most hányom el magam.
0: Nem
1: most,
0: majd
1: holnap fogod hányom magad.
2: Jó, hogy nem nyíroszos cseresznyés pite.
1: Nem, tehát a tejfő bele van keverve a tésztába, úgyhogy az csak a textúráját adja meg.
0: Könnyíti a tejföl, meglepő módon.
2: Igen? Aha. Jó, rábízom.
1: Szeretnéd Feri, hogyha a péntek érdeceptel az én tejfölös piskótám lenne?
0: Lehet, nyugodtan lehet. Egyébként cseresznyés pite lesz holnap.
1: De most hogy azt csinálod? Hát akkor vitte te a
0: cseresznyét. Már megcsináltam, az már kész.
1: Két napos cseresznyés pitével fogsz.
0: Nem hozom be, ja. Hanem az a recept, érted?
1: De te azt a pitét csinálom, kemény az alja, mint egy ilyen
0: nem
1: sarok.
0: Nem azt csinálom, én klafutit csinálok.
1: Klafuti.
0: Mi az a klafuti? Azért, mert nem kell vele szarozni, hanem csak így összedobálsz benne mindent. Játúrmixod, és már mehet is be a sütőbe.
1: Na jó, de most akkor mit csináljak?
0: Cseresznyés pitét. Tejfölös cseresznyés pitét.
1: Jó, de nézd, ez is mi
2: van. Bízom.
1: Teljes pite, az a klafuti.
0: Aha, igen.
1: Na figyelj, az övébe tej van, az énbe tejföl. Melyik takar
2: fosni? Figyelj, nekem minden mitől fosok. Tehát, hogy a cseresznyi, a tej, meg a tejföl együtt, csak kimondom ezt a hármas kombót, és de rosszul nézősz ki.
1: Szóval gyengék, ne jöjjenek ebben a műsorban, én azt mondom.
2: Igen, kimondom ezt a kombót, és vége van, úgyhogy rátok bízok. Én gyerekek, teljesítettem ennek. Örülök, úgyhogy ez tőlem nagy haladás. Úgyhogy egészségetekre. Aki kér még magámba, annak szedek szívesen. Tényleg csak magámba még lehet velem egyéni megrendeléseket fölveszek a cseresznyét.
1: egy honlapot, tudod, mint vannak azért lezűlött média munkások, és akkor így lehetne ilyet, hogy intim cseresznyeszedés, Sebesi Balázsa.
2: Igen. Szedjen ön is cseresznyét, igen. Kim volt a fókusz is, kérdezi Claudia. Ezt majd megírja a riposzt. Ja, nem. Igen, gyerekek, átvették néhányan ezt a riposztos történetet, de nem is baj. Én jól éreztette, hogy ki kell maradni a megszólásból. Bölcsen csöndbe voltál.
1: Én teljesen kicsakolja, teljesen más voltam elfoglalva, de amúgy nagyon vicces, hogy
2: jól éreztem, de megírtam.
1: Volt, úgy, mondom, tehát meg volt macskakarom az elején, a végén, és szó szerint kár lett volna megtörni a monológodat.
2: Igen, meg is írták a tegnap, mi meg a tegnap előtti kis kirohanás, de nem baj, egyébként vállalok.
1: Nem volt ez kirohanás, teljesen rendben volt. Így kiállok Sebestyén Balázs mellett. Nem mindenben, emellett most pont kiállok.
2: Igen, igen. Lehet amúgy a videó ideig szedte Balázs a cserkót, aztán átette bennek a feladatot. Tuti átver minket. De szemetek vagytok.
0: Igen, egy 2 perces szedés után szóltál a komornyiknak.
2: Így van. Szedd a cseresztjét, gyerünk. 5 percet van. Aztán takaríts ki az autót. Igen, takaríts ki a Rolls-Royce-t.
1: Akartam kérdezni, hogy te, mint aki magnézium bizglicinát alalszol szintén, hogy igen. Te is szeretted azt az összefüggést, hogyha ha véletlenül kicsit többet veszel be, akkor pokoli rémámaid vannak.
0: Nem a magnéziumtól.
2: Ez még nem, van ilyen, tényleg? Tudatagoltam?
1: Egyem, próbálj ki mást, egyem többet. Csak egyem, olyan rémámai vannak, és ez most már több egyére fordult, hogy összeraktam az összefüggést. Azt álmodtam egészen pontosan, hogy elfelejtettem megnézni az egyeztetőt. Ugye a rendezvényekre, amikor megyek néha, akkor kapok egy egyeztetőt, hogy mikor kell hol lenni, és általában odafelé jutom megnézem, mit fogok most csinálni. És az volt, hogy egy pornófilm forgatásra mentem, ahol kiderült, hogy én vagyok az, akivel forgatni fognak. Ezt így leegyeztették nekem. És megérkeztem, és ilyen félismerőseim ott voltak, akiknek már dolgoztam velük így együtt, és az egész ilyen szuper valósághű volt, és ott állt egy 80 fős stáb, akik készítették elő a pornófilmet, amiben én szerepelni fogok. Ott volt az anyám. Ott volt az anyám, az unokahúgom, és az érzés, és akkor ott ültek, és akkor így ők nem tudták, hogy mi fog zajlani, úgyhogy nekem elejétől fogva tudtam, hogy nem mondhatom el nekik, hogy mi fog itt történni. De közben rájöttem, hogy én amúgy soha nem akartam pornozni, miért vagyok itt egyáltalán. Aztán megjött a partnerem, aki a pornozik, aki meg egy ilyen rettenetesen kellemetlen külsejű és belsejű ember volt.
0: Egy hapsi volt, nem ilyen uncsi az egész.
1: De közben meg egy stáb dolgozott rajta, mint a NASA-nál ültek ilyen számítógépek kellett, hogy készítjük elő a helyszínt, az egész ilyen szuperrealisztikus volt, és nagyon szürreális.
0: Anyád mit mondott?
1: De várj, odaálltam akkor végül a főszervezőhoz, hogy szia, ne haragudj, de tudod, hogy egy rendezvényen annyira, szia, ne haragudj, hogy nem akarok fennakadást, hogy ezt nem fogom megcsinálni, hogy ezt így nem. Hogy tessék, hogy akkor most... Nem azért, csak tudod, mert rájöttem, hogy ennek azért lenne híre, szerintem, hogy ez nem biztos, hogy jó, és hogy az egész, tudod, így lezajt a szégyen, tudod, az ilyen nagyon erős szégyen érzett, meg minden, és ugye nem történt semmi, de már abból ügy volt, tudod, és akkor mentem haza kocsival, és végig ezt éreztem, hogy fú, na, ne, ez heavy volt.
0: Miért ciki vagy?
2: És végül akkor nem lett forgatás?
1: Tudod, nem lett végül forgatás, úgyhogy azt mondom, hogy csökkentek az adagon, vagy
0: miért
1: egy kicsit elengedem.
0: Miért nem álmodtad tovább ezt?
2: A bazd még plusz egy magnézium.
1: Tényleg?
0: Legalább azt várd meg, hogy anyád mit mond, amikor elkezdődik a forgatás.
1: Tehát érzed a melkosod azt az érzést, hogy egy kis szobában ott ül az anyád, miközben neked a pornófilmedet készítik elő?
2: Ja, ilyen álmaid vannak, akkor 6-ot veszek be. Hát ha belecsöppenek,
0: az anyádat küld ki, jó?
2: Én küldöm az anyámat, de én is beveszek 6-ot ma este, hát ha van egy ilyenem.
1: Atya, és ez nem azért van, mert elolvastam az utolsó cikket tegnap este lefekvésőt, és akkor ugye benne volt a pornó szó, és akkor így vége.
2: Amit csak olvastad volna, ugye persze, elolvastam a pornóról szóló cikket. Hát ez ki hiszi?
1: Az volt az utolsó cikk, amit a Perintfalvi Ritáról írtak, hogy csinált, hogy tudod, hogy volt lakás átkutatása Bede Zsoltnál, tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
2: A forgatásra jöttem. Balra az öltözőm.
1: Ja, édes Istenem.
2: 10 perc van mesztelni lülyes minkbe.
1: Nem szokott lenni ilyen nagyon-nagyon realisztikus álom? És akkor csak az érzések maradnak meg ilyen melkosodva, tudod, hogy...
0: De mi végig is álmodjuk ezeket, jó?
1: Jó, akárkiért, ha te megcsináltad volna.
0: Ha már ott van, ha forog...
1: Rákóczi Feri nem mond a rendezvényt. Kerül, amibe kerül. Ja, Istenem.
2: Ez nem álom, volt kisasszony. Ja, és az oknit itt maradt. Majd gyere vissza, érted.
1: Az oknit.
2: Gyerekek, magnézium blizglicinát, ezt kell túltolni. Hát, ha lesznek pornós rémálok. Na jól van, gyerekek, menjünk akkor, jó? Zsülc is integetett, 7:30 van, ráfordulunk a hírekre, reklámokra, jelentkezni játékra, szokásos ügymenet zajlik, kérem szépen, és hát ennyi, csütörtök van. Semmi extra, nem?
0: Mert egyelőre igen, de hát majd gondoskodunk róla 10-ig, jó?
2: Gondoskodunk róla, úgyhogy, meccset nézte valaki, gyerekek? Angol-horvát, véletlen belefolytam, voltam valahol és belefolytam, kirátta, hú, de jó meccs volt.
0: Az is jó meccs volt, de ami igazán jó volt, és rájöttem, hogy a VB-ben, ahogy te mondtad, ezeket a kis pillanatokat szeretjük, gyerekek, a Norvég-Irak. Hát figyelj, két fejjel magasabb volt a izé válogatott, a norvég válogatott, és volt egy csávó, akit ráállítottak erre a holland gyerekre, vagy
2: Haaland
0: gyerekre, kerülgették egymást, fogta így a kis iraki csávó ezt a két méteres óriást, és egyszer csak elkezdett röhögni mind a kettő, és elkezdték megbeszélni. Figyelj, ez nem fog menni, de maradj itt mellettem nyugodtan.
2: Ezt engedd el. Figyelj, zseniális.
1: Na, ugyanilyen volt az álmom.
0: Na, igen, figyelj, nem fog menni. Csak hamarabb engedted el. Igen.
2: Na, jövünk mindjárt. Fél hét van pontosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
12: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
13: Buongiorno!
14: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
15: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Pénteken kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon áttívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpártúrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszky Évára emlékeznek. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Elmaradt a nyári szünetes SMS, itt kopog holnaptól vakáció. Szabika, igazad van, köszönjük szépen, tök jó, hogy mondtad. Hát lassan lejár, úgyhogy nem kell már nagyon olvasni.
2: Nem hívjuk felült amúgy a végén, nem akarod tudni?
1: Maradjon titokban.
2: Maradjon titokban?
1: Ja. Maradjon titokban. Egy nap, 19 óra, 43 perc és nyári szünet, gyerekek. Küldte lesz nekünk 6 óra 17-kor. Megérkeztünk ide. Megérkeztünk ide, azt írja, egy nap. A 240, nem tudom, vagy 60-ból, ahonnan indultunk. Egy nap, 19 óra, 43 perc. És nyári szünet, gyerekek. Úgyhogy holnap.
2: Most már akáció van.
1: Most már akáció van.
3: Csinál valakinek a gyereke bármi értelmeset az iskolában?
1: Nem. Nekem osztály kirándul.
3: Oké, de hogy ilyen tanítás, meg ilyen már semmi ezen a héten.
1: Nem hiszem. Hát ez most már ilyen nagyon-nagyon-nagyon vége van, ahol már ki is adták ezt a hetet. Van olyan suli, osztály kirándulások vannak. Hát ennek most már azért úgy vége van.
3: Mi még rendesen jártunk ilyenkor iskolába.
2: Ez így van.
1: Igen. Persze.
2: Mi most elhetetik a szülőkkel, hogy ez még iskola, de már nekem 13 órára kell mennem. Na. 13 órára. Délután egy megvadult gyereket fogok koordinálni.
1: Igen. Hát, és nem mennek osztálykirándulni, vagy nincsen?
2: Hát voltak már.
1: Voltak?
2: Ilyen egynaposak vannak, hát 6 évesen hol menjenek.
1: Ja, még nem. Aha.
2: Ilyen nagy autósok nincsenek, de majd gondolom, majd 2 év múlva.
1: 2 év múlva már elindulnak, az ilyen egy éjszakás, 2 éjszakás nagy kaland.
3: Szokja
1: nagyon...
3: is csak meg.
1: Persze.
3: Nem kell mindig otthon aludni.
2: Kis csicsókámat, hát nem tudom.
3: Odaadni a többieknek, mi?
2: Nem tudom.
1: Na igen, de jó, jó. Nekem pénteken jön a kisebb, elment. Elment osztálykirándulni. Úgyhogy
3: hova mentek?
1: Szeged környékére valahova.
2: Ja, de jó is volt, régen az osztálykirándulás, kaptál 3000 forintot.
1: Igen, ott alvós, röhögős, azok nagy élmények voltak.
2: Oszd be, és végig azt kerested, hogy hol tudnád a lehető legindokatlanabb elkölteni, és ott vettük a legrosszabb dolgokat. Lilafüreden, a bódékban, meg ezeken a helyeken.
1: Igen. András Ausztriából azt írja, hogy nekünk még 2 hét tanítás, az milyen kemény. Hát, az osztrákok elmennek még akkor.
2: Hanyatló nyugat?
1: Az agyon klimatizált stúdiójukban valószínű, vagy tantermükben.
3: De azt meg azt hogy az őszi, vagy a téli hosszabb.
1: Valami hosszabbat, ilyen, igen. Én az utolsót nem olvasnám be, a csávó megőrülne.
3: De mekkora ötlet.
1: Jó, holnap itt meg beolvasom, de már én is unom, úgyhogy jó, hogy vége. Ez egy 250 napig tartó kapcsolat volt, úgyhogy most már nem baj, ha vége lesz, de...
2: Teljesen őszinte leszek, én a saját Viber csoportunkból akkor némítottam le, amikor az egyik szünetet valaki elkezdte írni, hogy mennyi nap van még a nyári szünetig, és akkor mondtam, hogy hát ez most már lehet, hogy a magánéletemben nem tudom beengedni ezeket a számokat, hogy azért ez sok. Azért sok, majdnem egy évig olvastuk.
1: Hát majdnem egy évig olvastuk, igen. Úgy 200 nappal indultunk, az most nem tudom, az tavaly szeptember, vagy szerintem a nyár végén kezdte elküldeni. Ugye, tehát véget ért a nyári szünet, és szeptembertől küldte, és azért küldte, hogy 200 valahány nap, úgyhogy így jutottunk el ide. Igen.
2: Ezt látod, amit én látok? A Kontrolltól van interjú bevágva a TV2-re.
1: Az igen, ezek azért történelmi pillanatok.
2: Nem is olyan biztos benne, hogy azt látja a szemem, amit látok. Ez még igen, a magnézium bizonyát lehet?
1: Nagy Zsolti bácsis fejlemények vannak. Nagy Zsolti bácsis fejlemények vannak. Beszéltünk róla valamikor egy 3 percet, hogy mi történik. Ugye itt most az egyik, a koronatarút megvádolták, hogy lefizették a Kontroll csoportnak a szerkesztője, tulajdonosai, és hogy x millió forintot kapott azért, hogy elmondja, hogy az egyik hát előkelő prominens politikusra terelje ugye a szót, és akkor nyilatkozott a Kontroll, hogy ez nem igaz, és nyilatkozott a fő szemtanú is, hogy nem sokára őt hazugságvizsgálóra viszik, és hogy senki nem fizetett neki, és ez galád rágalom, és ő nem sokára kiderül, hogy ki a Zsolti bácsi. Ez az ügy éppen.
2: Még senki nem fizetett neki, én szeretném azért, ha fizetnének neki, mert azért szerintem ebből felállni, úgyhogy anyagilag stabil életed legyen, nem tudom, lehetséges-e. Úgyhogy ha eljutunk odáig, akkor azért valami anyagi biztonságban helyezzük ezt a fickót szerintem.
1: Igen, abszolút, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást, ez is jó lenne, ha kiderülne, lezárulna, és akkor úgy tudnánk tisztában tovább menni. 75 nap és évnyitó írja valaki. Ne kezdjétek el, nem fogunk rá. 189 nap karácsony.
3: Mennyi van
1: Igen. Jól van, itt van a hallgatónk, egy jó kis játék erejé. Jó reggelt, haló!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, hogy hívna?
4: Hello, Gloria.
1: Gloria, mi helyzet, Gloria? Gloria, mi helyzet?
4: Várom a játékot veletek.
2: Ez sima Gloria vagy Estefan? Ez a kérdésem.
3: Igen, Stefán és Gloria.
4: Nem, Gloria. Magyar nevem van, Gloria.
1: Glória. Glória, Glória.
2: Mindenki nagyon jó slágért írni, azt érzem, hogy ez egy olyan név, nem?
1: Igen, egy nagyon ritka név egyébként. Nem hallott sokat, hogy valakit Glóriának hívnak. Glória, Glória. Oké, okay, mi
2: van? Most tudtok becézni, még ezt azért tisztázzuk.
4: Glóri, a gyerekek Gogó, Gói, úgyhogy így
2: elmondták. Gogó?
1: Aha, Gogó. Na jól van, kivel játszanál?
4: Ferivel.
3: Remek választás.
1: Ferivel játszanál. Jó, jó. Miért Ferit választottad?
4: Szerintem te már játszottál héten sokat, úgyhogy legyen most Feri.
1: Ja, ahogy érzed. Ahogy érzed. Jó.
3: Hagynak pihenni, hát a cseresznyes szedés
1: hát
3: után, ugye?
1: Na,
3: csak fáradt
1: az ember. Ha ott van a cserkó a pulton. Ott van a cserkó. Na, induljunk akkor, 3-2-1-esek.
3: Van cseresznyét, Glória?
4: Most növekszik. Van egy kis fát.
3: Ültetetek fát, de menő.
4: Az már ott volt. Vettünk egy telket, és azon rajta volt sok egyéb más gyümölcsen is.
3: De akkor ez egy ilyen gyümölcsös? Egy kis gyümölcsös kert?
4: A végében vannak gyümölcsök, és de akkor
3: itt,
4: így van.
3: Itt is laktok?
4: Most építkezünk és költözünk.
3: Benne vagytok a sűrűjébe. Hogy áll a ház?
4: Benne bizony. Áldogál, a külseje készen van, belső munkák folynak ezerrel.
3: Saját kézzel csináljátok? Vagy van mester?
4: Voltak mesterek, voltak már most. Már most mit csináljuk?
3: De ez rengeteg lóvéba kerül.
4: Hát... Bizony. Akkor ezért kezdtünk bele, mert sok volt, és el kell költeni.
3: Micsoda?
1: Sok volt, és el kell költeni.
3: Ja, sok, azt hittem volt valami.
4: Sok volt, és el kell költeni.
3: Azt hittem volt valami szavunk, és mennétek pihenni.
1: Ügyes vagy, jól van.
3: Jó volt.
1: Jó volt.
4: Köszönöm.
3: De a Zsül úgy fölkapta a fejét, én még életemben nem láttam ekkora lendületet a csávóba, azt hittem valami
1: nem
3: volt. Valami.
4: Micsodára kapta?
3: Semmi, minden jó.
1: Résem voltam, nagyon figyeltem. Nagyon figyeltem, próbáltam szugerálni, hogy mondja ki, de nem mondta ki. Úgyhogy egy nagyon szép kis nyereményt adunk neked, figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 2 éjszakás pihenés 2 fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jóvoltából.
1: Csodálatos helyen.
3: Nagyon szuper, szép hotelben.
1: Nagyon
3: a
1: szép hotelben.
3: A szívében gyönyörű hely.
1: Erdő közepén.
4: Motorral
1: mentem.
3: Miért nem ezzel kezdtél, hogy motorosnak?
1: Beszélünk itt egy unalmas építkezésről, ahelyett, hogy a motorozásra is jutunk volna. Hát ez így sovánka.
4: Ajtalán legközelebb.
1: Jól van. Köszi a játékot, ciao.
4: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Na jól van, gyerekek. Oké, ügyes volt egyébként. Tuti, fideszes, azért van sok kéje valaki. Igen. A M3-as Budapesti Lucényes kilónél táblánál baleset, totál beállt minden gyerekek, ez M3-as átokű rajta. Évek óta több kilométeres a sor, Andris, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt nekünk, ha van friss 0623111 ide küldjétek, jó, ha esetleg láttok vagy tapasztaltok valamit.
3: És egy remek hírrel folytatjuk, beszéltünk ugye a Zöldfoki Köztársaság kiváló kapusáról, aki a meccs előtt ugye 30 ezer követővel rendelkezett, a meccs után 7 millióval.
1: Brutálisan meg, olyan sztorik vannak.
3: Vozina nevezetű csávó, aki hát a meccs után, ugye ezt már átbeszéltük, a meccs után sírva nyilatkozott, hogy ez micsoda dolog, mert ők először vannak kint ugye a VB-n, és figyelj, mindent kifogott a spanyolok, amit kapura rúgtak, és elmondta, hogy az ő anyukája otthon ül, szegény, mert hát nem tudták kifizetni a 15 ezer dollárnyi óvadékot, amiért beengedték volna, mert állítok kell valami ilyet, vagy nem tudom pontosan minek nevezik. Az amerikai külügy viszont ad vízumot a mamának. Azt mondják, hogy jöhet a mama.
1: De jó, hát olyan jó sztorik vannak egyébként. Olyan jó sztorik vannak.
2: Tényleg. Mondjuk, valószínűleg ezt megelőzte azt, hogy a Trump hogyan gondolkodik ilyen dolgokra, hogy ugye, hogy próbáljuk kompenzálni az urat, de most egyelőre még tolerásnak kellene.
3: Jó, hozzam mamát, meg a rokonokat, úgyhogy a következő meccsen ott lesz a mama.
1: Olyan mondom, ezek a háttérsztorik, meg pluszinfók, meg zöldfoki szigetek, nem tudom, kapus, meg ezek sokkal jobban érdekelnek engem, mint maga a meccs. Tegnap az angol-horvát tényleg jó meccs volt, de a háttérsztorik százszor jobbak. Amilyen történetek vannak itt közben a világbajnokságon, ezek nagyon jó sztorik. Majd ezekből így szemezgethetünk egy kicsit, ezek tényleg kedvesek. Egyébként. Már csak 1001 éjszaka és mesék. Köszönjük szépen, Karim. Ma nagyon szellemesben van mindenki, gyerekek. Nagyon szellemesben van, igen. Szívja ki a mátrába, kullancs az agyadat, kopikülte nekünk. Zürichben a szünet július 13 és augusztus 26-a között van.
3: Az is rövid.
2: Gyerekkor az egyáltalán? amikor nem tud anyádékat végítéletig idegesíteni.
1: Igen.
2: A 10 hét alatt, tehát 10 hét.
1: Igen, azon gondolkozom csak, hogy akkor ott valószínűleg az őszi szünet hosszabb. Egyébként meg miért nyúzzák a gyerekeket nyáron 30 fokba, klimatizáltak az iskolák valószínű. Mi? Mert hogy ugye a nyári szünet egyik oka, hogy nem nagyon tudnak már figyelni a 35 fokos tanteremben. De a júli 13-áig elmennek Svájcba, az kemény. Lehet, hogy talán nincsenek annyira melegek ott?
3: Hát, talán vagy esetleg, egy vidék? Igen, vagy esetleg ugye van légkondíjuk, meg azt mondják, hogy ne egybeadjuk oda a terhelést a szülőknek, tehát júniustól szeptemberig, hanem hosszabb a téli szünet, van őszi szünet, van tavaszi szünet,
1: jaj,
3: az értem, is hosszabb.
1: Minden szünet egy kicsit
3: igen,
1: hosszabb.
3: És akkor így szétdobálják. Vagy ennyit kell tanulni a spanyol, vagy mi az a svájci gyerekeknek.
1: Aha, nagyon jó. Síszünet arra felé indokolt. Igen, ez igen, mondjuk ez igaz. Igen. Hát a síszünet azért...
3: Ez a hószünet, az... mikor nem tudsz bemenni.
1: Igen, igen. Hollandiában decemberben is simán egy hónapot otthon vannak.
3: Na, tessék.
1: Jó, hát az ősz, a téli szünet azért nálunk is majdnem három hét, tehát hogy a 20-a, 21-e körül elmennek, és 5-én mennek, azért az közel három hét.
3: Igen.
2: Bizony. Amúgy a három hónapra gondolsz.
1: Nem, téli szünet három hónap picit erős
2: lesz.
1: De semmi baj. A tekinteted, de látom, hogy valahol teljesen máshol jársz. Nyugodtan menj oda-vissza, mi meg elmegyünk hírekre.
2: Elkezdtem nézni a tévét, akkor kapcsoljuk a tévét.
1: Bárhol jársz, szebb világ, mint ami itt van, úgyhogy menj oda-vissza nyugodtan.
2: Jakubcsek Gabriella Kornholt játszik az RTL-en. Ezt látom balról.
3: Kornholt?
1: Ez már önmagában meg elég indok, hogy kicsakolj.
2: Igen, igen, ez hosszasan elvitte a figyelmemet ebben az
1: ügyen. Éreztem. Csak rád néztem, nem tudtam, miben vagy, csak láttam, hogy nem vagy itt. De nem baj.
2: Igen, azon gondoltam.
1: Én ezt elengedem, megszoktam.
2: Hogyan emelték be szerkesztői szinten ezt a játékot?
3: Mert ugye erről beszéltünk mi is, a Cornhole nevű játékról, csak már nem emlékszem, hogy milyen összefüggésében, meg is néztünk a videót, hogy ebből a rohadt nagy bajnokság van, hogy ez kukoricával van töltve ezt egy vászonzsák, és
2: kuma.
3: Akkor dobál oda ízét.
1: Érted? Dobálniuk kell, és ilyen fura mozdulattal dobják el, kintről csavarják befelé, és egy lyukba kell bedobni ezeket a kis zacskókat. De azt fogom csinálni, amikor látom, hogy teljesen elmerengsz, és kicsakolsz, ilyen teljesen váratlan a baj, most azt mondom, hogy szerinted? Jó, de... Elindítok egy ilyen akciót. A nyára szerinted akcióról fog
2: én
1: szólni.
2: Én azt gondolom, Balázs, hogy akkor kezdjük ezt a játékot.
1: Várom, csak így egy pillanatra.
2: Kezdjük el ezt a játékot.
1: Mit gondolsz erről?
2: Mert én azt gondolom erről, Balázs, hogy az esetek többségében te szoktál kicsakolni.
1: Jó, jó.
2: És nagyon sokszor azt, hogy révesz magad, és csak hogy szokott visszélni, Feri? Igen.
3: Igen.
2: Ez azt jelenti, hogy
1: éppen elhállítás.
2: Igen, és mondd azt, aki van brutál fejlődés.
3: Na, nézzük az SMS-eket.
1: Jó, akkor a nyár egy uborka szezonos játéka, hirtelen a mondatot abba hagyom, és átdobom a másiknak, ha látom, hogy kicsekkolt, jó? Jó, teljesen váratlan.
2: Gondolkodás nélkül folytatnia kell.
1: Igen, gondolkodás nélkül folytatnia kell, ezt bárkivel megcsinálhatja, jó? Hirtelen abba kell hagyni, és azt kell mondani, hogy
3: szerinted
1: ezt?
2: Az amúgy is minőségi műszerkészítés, mert egy olyan szintet tud megérni.
1: Szerintem a legjobb.
2: Igen. Ahogy egyedül Feri az, aki mindig figyel.
1: Igen.
3: Nem. Nem. Na? Csak jól álcázom.
2: Jó, Istenem. Na,
3: én tudok szerintem... úgy aludni, hogy érdeklődve nézlek téged. Értve Balázs.
2: Ez a házasságodnak egy olyan titka, amire nem voltam kíváncsi, de ettől függetlenül... Jó, hát ez izgalmas.
1: Jó, szóval ez lesz, jó? Ezt fogjuk csinálni. A hirtelen kicsekkolós játékunk, a másik teljes lebuktatása és abuzálása és azonnali leleplezése, mint amikor meszternő rágyújnak a fürdőszobába. Igen. Hú, Balázs, mint a suliban, akkor szólítottak fel, amikor látta a tanár, hogy lövésem sincs, semmiről beszél 10 perce. Egyébként ez tényleg ilyen volt. Na jól van, gyerekek, oké, akkor hírezzünk egyet, mit szóltok?
3: Ám legyen!
1: Az új média törvényel esetleg hozzányúlnak ez a nagyon buta, ostoba és régi 1960-as évű szabályozáshoz, hogy egy kereskedelmi rádióban ne kelljen az internet, az okostelefon és az azonnali elérhető hírek világában fél óránként híreket mondani? Ennél régebbi, porosabb szabályozást eszer?
2: Szerintem csodálatos, hogy ez végre megtörténik. Itt van az ideje, hogy az emberek foglalkoznak olyan törvényekkel is, mint a média törvény. Mert ezek elsikadt.
3: De legalább a média törvény megjegyezett.
1: Valami bement. A játékot már el is indítottam, csak szólok.
2: Elsikadtak érdemtelenül.
1: Hogy tetszik mondani? Hogyan folytatnám mondatot, kedves Eszter? Parancsoljon.
2: Én magával meg nem beszélek.
1: Szaktanári.
2: Azt mondom, hogy írt egy SMS-t egy hallgatóm, én elgondolkodtam, hogy ez tegnap volt. tegnap volt a svéd nemzeti ünnep, amire akartam menni.
1: Tegnap lemaradtál a svéd nemzeti ünnepről?
2: Az tegnap volt.
1: Ne törődj vele.
2: Még ruhát is vettem. Na mindegy.
3: A svéd ruhát.
2: Remélem, jól éreztétek magatokat.
1: Vannak ki dolgok, hogy az ember el akar valahol menni, aztán lemarad róla.
2: Megmondottam így évvégére, semmi baj. A nyári szél, az már itt van, értem. Ez van.
1: Megérkezett, gyerekek, már nálunk is megérkezett. Szóval visszatérve, igen, el kell mennünk, sajnos ez kötelező, megint egy fél órás hírekre. Mármint, hogy nem fél órás, de egy hosszú hírekre. És aztán jövünk. Jó, 2 perc, a 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
5: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Buongiorno!
15: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
14: A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
16: Reklámot hallottak.
17: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0630 384 3050.
17: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorítása a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nem csak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk 7 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, csütörtök van, jön a kánikula, ahol, amelyik tóban van még víz, az érdemes megtámadni a hétvégén. Nem, természetesen nem. A Velencétón akarok rajtatok nevetgélni.
2: Van még benne, tehát bokáig például tök jó hűt.
1: Igen, abszolút lehűti a lábvérkeringését, egy kicsit megtudja.
2: És az fontos. Az fontos, mert az eljuttatja máshova is a szervezetedben a hideg vért.
1: Igen, nem? Igen. Zseniális a zenei kínálatja, bocs, nem ide. Köszönjük szépen. Egy jó kis Taylor Swift, igen.
3: Itt vannak amúgy a földieim is, hát nem szó szerint, hanem inkább azt mondanám, hogy lelkileg. Látod, Eszter, egy ünnepről maradtál le, én meg hétvégén pontosan a vasárnap bevágtam a családot a kocsiba, mert kutyakejtás van a Balatonon. Mire odaértünk, kiderült, hogy szombaton volt.
1: Ez ilyen.
3: Ezt én is megcsináltam, ahogy gyereknapon mentünk ugye koncertre, és akkor az is szombaton volt, vasárnap mentünk, és nem voltak ott.
2: Hát hiszen vasárnap van a gyereknap, igen, ugye? Igen, mire gondol egy gondos anyuka, hogy vasárnap lesz a koncert?
3: Hát arra nem gondolok, hogy szombaton lesz.
2: Hát nem, biztos, igen. Ezek meg.
1: Igen.
3: Tudnak ezek.
1: Abszolút. Tényleg így van. Nem kérdezitek, hogy folytassam. Nem mondtátok, hogy folytassam, de most nem vagyok benne biztos, hogy tudtam volna, mert nagyon elgondolkoztam valamit, úgyhogy most kellett volna, hogy Balázs folytasd.
3: Az egy nagyon rádió. Szép. Nagyon jó.
1: Tulajdonképpen az időjárás hétvégén nem csaptatok
3: rá.
1: Kutyakiállítás.
3: És mi lenne, ha csak azt csinálnák, hogy amikor te elkandozok, akkor én csak mondok neked egy szót, és azzal kell folytatni.
1: Nem, magát a témát kell folytatni. A témát kell folytatni, mert akkor egyébként

0: meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy példát.
1: Nincs happy ending.
0: Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fék oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
0: és
2: baj.
0: Iszonyatosan nagyon népszerű a dolog.
1: És ott fogsz állni a kapuban, ja, igen. Ja,
2: mégse jön. Tudod? Elteted magad ezzel.
0: Igen.
1: Mennyi szabad idő kell ehhez?
0: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazást mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog. Hát
0: ne, ők azt mondják, hogy kézed, de azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézem,
0: milyen durva.
2: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
0: De leütöd ebben a boltot, és még jön a futár a cuccal, de nem ér meg, és még van egy kamu vásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
1: Elmondom,
0: így van, kosárba helyezed a terméket.
1: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
1: És visszamegy. Tehát mindent kérdél, utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad átvenni, teljesen ingyen van.
0: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék, sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre színreállítod, megrendeled, dobozba rakod. Ezt
1: hogyan lehet megcsinálni a rosszlányok.hu-a?
2: Hát hogy nézelődsz, de nem mész oda.
0: Figyelj, mennyire durva, de mennyire
1: és
0: érdekes,
1: és az
0: nem?
1: Ember, aki, és te milyen foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online, el kell mennem a házig, sehova. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
0: Van egy olyan oldaluk, hogy a Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás, böngészhetsz az éttermek listájában, kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel, megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a túrógombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
0: Igen, ez abszolút jó. Igen,
2: hát, tényleg.
0: Hogy azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
1: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
0: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűn, pont az, hogy nincsen bűntudat.
1: Nézzétek, ha én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint én megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépem?
0: Hogy jövök ki, én szarul, komolyan mondom. Elintettárom a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg?

0: Dél-Koreában kazaulok, kalauzolnak benneteket, és én vagyok a tűrő.
1: Igen, nem, ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rám, és azt mondta, hogy valóban?
0: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos? Tényleg akarod?
1: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna.
2: Mivel fogod megkavarni a kis pitét?
1: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: egy kavarógépet.
1: Igen.
0: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
1: Na, ezt próbáljuk csinálni.
0: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy-e. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert hogy olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk a rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
1: Nem, csak lefekszel sírni magzakhozva.
2: Hogy nem vettél meg semmit.
1: Azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdte kirogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolg ilyet csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tudnék ezt számolni a GLS és a DPD is.
2: Már menekülnek.
1: Amikor látom, hogy nem fogod hívás a idegen számra, csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
1: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futárom futárja vagyok. Úgyhogy légy szíves, próbálj meg disztingválni.
0: Igen. Az STK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz.
0: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Nézd meg, STK MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és egy kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin.
1: De ez úgy lenne, hogyha ki is lehet fizetnél, és egy üres doboz kapnál.
0: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőled. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
0: Igen, hetete ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
1: Van a BAZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
0: És azokat nézegeted?
1: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
0: Te egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros, gyűjtés.
1: Nem. Drága dolgok, drága, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
2: És jó, kielődősz meg vagy.
1: Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkozom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet. Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
2: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
1: Faberzsi tojás formájú.
0: De valószínűleg itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis termelés.
2: Nem
0: akarsz,
2: ott nem tudsz.
0: Vagy nem tudsz ilyen, igen, nem tudsz 3 millió.
2: Temun
0: csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál ilyen fékvásárlást.
1: És szerinted folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni?
0: Szerintem szenzációs. Igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok hétvégén elmennek ingatlant nézni, de nem veszik meg. Ugyanez?
2: Hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy, a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszönöm.
1: Figyelj, ezt évek óta csinálni, pörgetem az ingatlan.com-ot, és akkor nézem ezeket a nagyon drága ingatlanok, és akkor megtalált benne, ami gusztustalan. Ez ennyi pénzért, ez a
2: parkó, ez. De jó, hogy nem veszem meg.
1: mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
0: de durva, tök jó például lakásokat, házakat nézni.
1: Én lefekvés, hogy gyakran csinálom.
0: Igen.
2: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
0: Úgy hívják Gyula?
2: Ja.
0: Tehát elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröz a monitorja, figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mind csak egyetek, hova utazol, Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal, ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
1: Meg három éves halásznadrágot hord, és tudod, hogy esélytelen, hogy valahol közelébe kerüljön ennek az átkategóriának, de igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy érted, az nézni azért szabad. Hát, ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
0: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
1: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a érzék vannak, ezek a
2: bukókeret.
1: Na igen, és hogy ez ilyen régi álmom, hogy legyen, amúgy a Balázsnak is csak mondom, és azokat szoktam keresgélni én is, hogy
0: de ez mi ez? Mi ez pontosan?
1: Nem mi ez, Balázs. Na, mi ez?
2: Tudod, ami neked is álmod.
1: Na, tudod, az álmodról beszélek.
0: Ja, tudom, az autót mondod?
1: Igen, az autót.
0: A keretes autót, a Jeepet?
1: Igen. Na, hogy olyan? Hogy összeálltál?
0: Visszajöttem. Most még nem tudtál rajta kapni, nem figyelek.
1: És hogy olyan szeretnék
0: ajtó nélkül.
1: Ajtó nélkül, igen. És akkor abban egy ilyen szép színes.
0: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert nem tudom hova tenni a motorokat, meg
1: hát mindent. De motorra be tudsz állni a kocsiba.
0: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök naponta repülőjegy és desztinációk nézegetésével.
2: Igen, ez volt, amit az előbb felolvastam, de akkor se figyeltél, mehetünk
0: tovább. Igen. Olyan, mint az MBH bank, 16-ig van nyitva, te beülsz 14-30-kor a sorszámoddal, majd mire sorra kerülsz, bezár a bank. Az élmény megvan, írja Máté. Én szeretem ezeket az őrületeket, amiket csinálnak, főleg a koreaiak teljesen bolondok. Rendszeres Müller látogató vagyok, parfümöt szagolgatok, egyszer sem veszek semmit. Mennyien csinálnak ilyen hamis...
1: Hát a Müllerben fel van a kere készülve, mert azért valaki oda jár be sminkelni magát.
0: Igen, kisminkeled magad, smink, földobod a parfümöt, igen.
1: Bátor. És az is nagyon tetszik, az IKEA, hogy IKEA-ba beülnek szobákba.
0: Na hát az...
1: Szerintem az...
2: Van ilyen emberünk, úgy hívják Juli.
0: Igen, befekszik az ágyba, persze.
1: Képzeljétek el, hogy amikor a gyerek beteg volt, bölcsibe vagy óviba, vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni az IKEA-ba. És ott volt a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
2: van játszósarok.
1: Annál semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintető anyukával, hogy
0: gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közérbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van. Virtuális tipmix milyen jó lenne, lehet nem buknék annyi pénzt. Hát ott, tehát megrakod a meccseket, virtuálisan tipmixhez, de nincs valódi pénzlevonás, de maga az élmény, meg a fogadás élménye az megvan. Én szeretem ezeket az oldalakat. Én tökre bírom az ázsiai kultúrát, hogy mennyire más. Ők ezt így megcsinálják, betegek. És teljesen betegek, európai szemmel, de közben nagyon szórakoztató, hogy próbálnak ők is valahogy túlélni. Na jól van, jövő mindjárt fél 8 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Buongiorno.
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
8: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
9: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
10: Frittmann. Bor, ami sztori katinj.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
16: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
17: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
18: Építkezik, felújít. Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
19: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
20: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
21: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
22: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
17: Rádió 1. Rádió 1.
23: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
17: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat közül 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Díny és Hát között zajlott. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most.
23: Rádió 1.
17: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-4-8, ez pontosan 3 perc múlva. Pattintsával, ami kicsit informatívabb időjárás, ami pontosan 10 perc hangzott el a hírekben, de legyen most valami jó.
2: Jó!
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Ugye, tök sokan csinálnak egyébként ilyen kamu dopaminos, dopamin termelő eseményt. Rengeteg SMS jött még, hogy ugye itt a dél-koreai ilyen kamu oldalakról beszélgettünk, nagyon érdekes, ami arról szól, hogy ezek ilyen dopamin fék oldalak, ahol tudsz kaját rendelni, de nem jön meg a kaja, tudsz vásárolni, nem költesz pénzt, és hogy rengeteg dél-koreai van erre rákattamva. De hogy csinálják egyébként, például valaki Google térképeken Vidán Parkban mászkál. Megkeresi a hullámvasutakat, az élményvideók, a Disney szinte teljesen bejárható Gizi, aki még nem járt arra. Van, aki Temu rendel és lemondja 3 óra múlva, tehát végig fut a procedúra, és ő aztán törli a rendelés, hogy ne költsön pénzt. Van, aki azt mondja, hogy lottószelvényeket töltöget, sose adja föl, feszülten várja az eredményt. Tehát, hogy nagyon sokan járnak hasonlóban, nem hülyék a dél-koreaiak, hogy ezt így kitalálták, hogy ezeket a kamu oldalakat jól lehet üzemeltetni, vagy hogy van rá igény.
2: Eteted a kis dopaminodat.
1: Igen.
4: Az ISZT-me szoktam nézegetni.
2: Micsodán?
1: Igen. Hát a leleteidet, a különböző vényköteles gyógyszereidet, hogy megvannak-e
4: még. Kinek
2: mi jut ugye az életből? Van, aki például főtaxival utazik. Beültél még egyszer?
1: Nem voltam. Nem voltam, de...
4: Mondja bele, én de te... Most Balázs egyáltalán azért fog beszélni erről a témáról, mert megértik rá.
1: A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottunk, hogy a bojlert megjavították. A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottuk, hogy mindenkinek lehet rossz napja. A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottuk, hogy nincs applikációja a főtaxinak. Van applikációja.
2: Jó, lesz neked ránk, mert ebben nem voltunk benne.
1: Igen. Nem, egy kicsit megnézegettem őket tegnap, és hát talán egy kicsit mondhatni szigorú voltam. Szigorú voltam hozzájuk. Egyébként egy tök...
2: Sarkítottam,
1: tök helyesek, tök kedvesek, és van...
4: És most a Kovács zsuborkára.
1: Az a tegnapi sofőr szeretné válfotani a véleményemet.
4: Azt érzed, hogy az a nagyon-nagyon negatív színben tüntettél fel egyet a
2: tesszágot, hát aki kiemeltél egyet. Hazudott.
4: Kiemeltek közül egyet, aki visszatett szemviselkedett. Ez volt
2: igen. Úgy kezdődik, hogy van applikáció, ugye? És ezt nem tudta.
1: Jó. Van applikáció, igen. Tegnap ugye elmeséltem egy taxis történetet, és egy-két dolgot ugye rosszul állítottam. Egyébként tök helyesek, tök kedvesek, egyáltalán nem ügyvéddel fenyegetnek, persze. És... ja, bocs, nem ide. Nem, tök helyesek. És elmondták, ugye tegnap beszéltem velük egyébként hosszan, megpróbáltak helyrehozni a hibát, meg hogy ne haragudjak, meg adnak kártyát, mondom, figyeljetek, tökre nem erről szólt, nekem nem kell, én nem utazom ingyen, én szeretek fizetni azért, amit igénybe veszek.
2: Azért elhozhatod így süllelmi tudunk.
1: Ajánlottak kártyát.
4: Én most kártyát, már értem, hogy a cseresznye, hogy került a zsákba.
1: Igen, viszont a Ráskó mindig...
4: Ezt a főtaxisok szedték.
1: Viszont a Ráskó imád ingyen utazni, úgyhogy küldjetek majd kártyát. Nem. Tehát például mondtam, hogy én telefonon hívom őket, mert én nem tudom, de hogy van applikációjuk. Tehát ez a korrekt sikerérzé, hogy hozzá kell tenni.
4: És ugyanúgy... van még Balázs?
1: Tévé nem rohadtok meg tényleg.
4: Mesélj még egy kicsit arra, miért
1: csinálod? Most várjál, megnézegettem az applikációt, ezért nem csesz neki, rámentem az applikációra, hogy most tényleg
2: te
1: csak...
2: Te is jó! Képzeld el ezt, te!
1: Figyelj,
2: jó!
1: Az van, hogy én ugye azért futtattam a boltot, de
4: én
1: hogy az
4: már
1: van...
4: Én már láttam néhány frontendet, de ez tökéletes, tehát az ügyfélélmény, az, hogy eljutok ebből A-ból B-be, figyelj, nem is értem.
1: Nem, de amit például ugye nem mondtam el, hogy én telefonon rendeltem őket, hogy az apjuk tudja azt, hogy mit tudom én, elektromos autót választasz, nagy autót, hibrid autót, tehát hogy tényleg tartanak ott, ahol sok más, társaság. Tessék?
4: Egy Bálna Mercit kértél?
1: Nem, de volt egy félig meddig kamuhívásom, és megnéztem, hogy tudja azt, mint a másik általam szeretett taxitársaság, és tudja, mert hogy ugyanúgy térképen követed az autót, hogy hol van. Tehát, hogy nem ragadtak ők azért meg a 80-as években, amit én tegnap állítottam, úgyhogy annyi, hogy a faxukat azért tényleg javítsák meg, mert próbáltam tegnap este faxolni. Levelet küldeni, és faxol hívni egy taxit, de az nem sikerült.
4: Most nem feladtam egy DVD-t.
1: És mert elmondták, hogy nem 30 éves volt a kocsimban ültem. Jó?
4: 23.
1: Kicsit túloztam, az egy 8 éves autó volt.
4: 70 év tapasztalat.
1: Figyelj, megnézték a fuvart tegnap, amit elmeséltem, a sztorit. Tehát csekkoltak mindent, hogy tényleg az volt-e, mentem-e, hogy mentem, merre mentem. Tehát,
4: de bele is voltak a taxiba?
1: De ellenőrzik az autóikat is egyébként. Ellenőrzik azt,
4: milyen gyakorlisága?
1: 2025. decemberében ellenőrizték az enyémet.
2: Vissza tudta követni azt, amit tegnap előtt csináltál.
4: Hogy azóta nem volt kiporszívózva?
1: Mondom, hogy most azért van ez a megszólás, hogy
2: most jön
1: nem érted, most ne ellenem dolgozz velem legyen.
4: Hát, nagyon szeretné, hogyha a nyarat nem börtönben tölteni, Balázs.
1: Ezért... Igen. Szóval helyesek voltak, aranyosak, de hosszasan beszéltem velük tegnap. Tényleg jó arcok. Meg nekem én egy kicsit sarkítottam
4: hány
1: ebben a történetben.
4: Ki a házadat, hány taxi állt a házad előtt, amikor végre felvetted a telefont?
1: Ja, egy taxis blokkádot szerveztek a házam előtt.
4: Ennyi. Amúgy na, jó van, úgyhogy ezt rendetettük.
1: Tessék, kész kártyát? Szeretnél kártyát?
4: Nem.
1: Nem?
4: Nem.
1: Már
4: nem
1: van, van másik kétperes-peres eljárásról, már van másik kettő, akit megemlítettünk egy hónapja.
4: Nem, én szeretek fizetni az útjaimért. Én az jó van az úgy.
2: Legyen fizetve, az a biztos.
4: Legyen kifizetve, így
1: na, ha már igen, csak igen, hogy még te ócsároltad a megszűnt bulvárlapokat, hát ez nem szép ide. Aki várjátok, azért a kettő között tudni kell, hogy én ezt teljesen magamtól ajánlottam föl tegnap a főtaxinak, és azt mondom, hogy gyerekek, a korrektség kedvére azt jól tudjátok, hogy ilyenkor, ha mi elmesélünk egy történetet, és abban van rátok nézve, a terméketekre nézve, bármi olyan, ami nem valós. Egyébként minden valid volt, amit mondtam, tehát hogy ez nem kivéve az autó. Nagyon szívesen helyre tesszük, hogy mi miben tévedtünk. Lásd például, hogy fingom nem volt, hogy van applikáció. Tehát azért ez nem ugyanaz, hogy valótlanságokat állítasz, hazudsz, majd másnap helyrehozod. Csak mondtam, hogy figyelj, oké, ha valamiben úgy érzitek, hogy ez nem volt rendben, akkor nagyon szívesen elmondjuk azt a részét is, tehát azért ezt ne hasonlítsuk ezzel össze.
4: De nincs ingyen kártya. A felelősséget érzi a vállán, hogy nem kell tönkretenni egy vállalkozást azért, mert hogy volt egy rossz élménye.
1: Na de az a másik futárcég, viszont hadd mondja be. Viszont ugyanit hagyj egy ezzel. Nem, szerintem ez így korrekt. Figyelj, beszéltünk rólatok, ha bármi hangzott el, akkor azt tök normális helyre tesszük.
4: Amúgy gyűlölnek téged a taxisok. Tehát is. Azzal, hogy még nem ültem
1: nem
4: úgy taxiba.
1: Nem kell, gyűlöljenek, nem kell, gyűlöljenek. Fenntartom, hogy az út borzalmas volt. Tehát, hogy
4: nem, azért az ez... nem erre gondolok, ja. hanem általánosabb, ha beülök egy taxi, mindig az első kérdés, Balázs, miért utálja a taxisokat?
1: Ez nem igaz.
4: De mindig ezt kérdezik,
1: mert Balázs, az emberek együtt hallanak meg belőle, mert ez a legkönnyebb meghallani, tudod, hogyha valamit iróniából mondasz, vagy kiemelsz, vagy karikírozol, vagy csinálsz belőle egy 20 perces jelentet, akkor ez a legkönnyebb megfogni, mert utálja őket. Nem, fölhívja egy bizonyos jelenségre a figyelmet, amit kiragad, amit felnagyít, amiről beszél, amiből helyzetkomikumot csinál, és ebből aztán ezt a legkönnyebb. Ha mert te utálod a taxisokat, haver, ez ennél sokkal bonyolultabb.
4: Állítólag miatt
1: de az ilyen hülyéket, akik ezt kérdezik, azokat igen. Mert azok ennyire súlyosok, hogy fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek.
4: Azt állítólag miatt írták itt, aki bácsit a sorozat volt.
1: Azt mondja, hidd a taxis kollégát cseresznyét szedni békülésként.
2: Igen, vagy vigyél nekik cseresznyét. Az is szép lenne.
4: Vagy csak hagyd a hátsó ülésen, amúgy ez is működik.
1: Igen, mennyit kaptál a zsebbebali a főtaxitól? Odaadták a taxit. Sofőröstől egy évig. Azt most van egy saját főtaxim.
2: Jó, de ha ő jön érted, akkor rosszul fogsz járni.
1: Igen.
4: Annyi azt mondja, hogy ilyen Bajor Imre életérzésben legyen egész nyáron. Tudod, hogy visz téged valahova mindig egy sofőrt, meg csak így kies a hátsó ülésre.
1: Az a baj, tudod, hogy és ír a Viktor, és nagyon igaza van, hogy nem utálja, csak elmondja az igazat. És ez egy nagyon szép megfejtés, és most nem erről a taxitársakra beszélek. De hogy a taxisofőrökkel kapcsolatban van egy prekoncepció, amiről ők ráerősítenek, megerősítenek benne, tényleg úgy viselkednek. Te ezt elmondod és hangot adsz, és a legkönnyebb azt mondani önreflexió nélkül, hogy te azért utálod az ingatlanosok, mert utálod őket. Nem, elmondom, hogy vannak tűrhő ingatlanosok, akikre semmi szükség nem lenne. Ugyanez a taxisofőrökkel kapcsolatban. Tehát te jelenségeket mutatsz, mert nem utálod, ahhoz engem több kell, hogy valakit utáljak, ahhoz nekem ismernem kell. Ahhoz kell valamilyen személyes kapcsolat, hogy én nem vagyok hajlandó az utálatomat ismeretlen emberekkel adni.
4: És nem is lehet tudni, hogy melyik taxitársaságnál fogsz ki kicsodát. Én ugye a te egyik kedvenc taxitársaságoddal
1: alakítottam. A főtaxinál?
4: Nem a másik, akinek...
2: De neki már a főtaxi a kedvence.
1: Ne haragudj.
4: Olyan az akadásnak a neve az, mint a közért, csak más szóval. Igen, igen. Az ABC-vel
1: aggasztam.
4: Lidl. Igen. Az lényeg, hogy nekem a kedvenc taxis élményem velük kapcsolatban, hogy állok, rohanok a vasútállomás, mert indul a vonatom, mert megyek fellépni vidékre, és látom, hogy az alkalmazásban, hogy köröz a háztömb körül a taxi. És hát mondom, akkor elépek egy másik sarok, kisételkes sarkot, hogy ott megállítsam, hogy nem kell még egy kört mennie. Majd észrevettem, hogy azért köröz, mert éppen a telefonbeszélgetését bonyolítja, amit nem akar megszakítani azzal, hogy beül egy
1: ne
4: utas!
1: Ne csináltél! Én
4: leintettem. Kinyitotta nekem, hogy berakja a bőröndömet ugye a csomagtartó, hogy általában ilyenkor azért megszokták tenni, kiszállnak is.
1: Igen, kiszáll, berakja, igen.
2: Telefonált, és már meg.
4: Ő közben beszélt, hát, beültem a hátsó ülésre, elindultam, mondtam neki halkan, mert ő telefonált, nem akartam zavarni, hogy sietek az állomásra, hogy tudnánk-e nyomni neki, mert egyel mentünk, tehát egyel pötyögtünk ott azért. Majd lezárt a telefonbeszélgetést, és a köszönés helyett azt kérdezte, és milyen érzés az, aki azt kalappal együtt dolgozni a rádióban?
2: Ezek voltunk mi.
4: Ezek voltak ti.
1: Na, hát, és akkor én mondok rosszat róluk, érted? Érted? Köszönöm, hogy elmesél ezt a történetet, és én vagyok a paraszt, hogy ezt esetleg életre hívom, és elmesél, hogy így is tudok viselkedni.
4: Próbáltam azt az egészet, tudod, a mediációs készségeimmel egy nullára hozni ezt a dolgot.
1: Hogy... Gondoltad, szerzel egy hallgatót?
4: Hogy igen, hogy ezek az rendes emberre nincs semmi baj, nincs semmi látnivaló. Majd hosszasan azt hallgattam, hogy ő amúgy az M1-nél dolgozott, és azért...
1: És ez volt az indítás, hogy milyen érzés ezzel a kapcsolatban dolgozni?
4: Igen, ez volt az ezekkel a szavakkal, és úgy tett ki az állomásnál, hogy nem állt meg, kb. Csak lassított. Tehát az volt, hogy így semmit nem mondtam neki, nem is vettem fel a feszültségét, nem kezdtem el vele pörölni, hanem próbáltam a kérdéseket feltenni, megérteni, miért ez a perspektíva, és ő végig idegből nyomta rám az élettörténetét, meg az ő hát ilyen kríziseit, és aztán végén pedig...
1: Elegáns voltál akkor. Elegáns voltál.
4: De most mit csinálsz amúgy?
1: Semmit,
4: ez, ez nem abszolút. Rólam szólt, ez az ő stressze, érted? Ez nem az én stresszem, tehát ezt nem szabad felvenni szerintem.
2: Ifázott az M1-ből, hát na, igen. Taxizik szegény.
1: Bocsássuk meg neki. Az én taxisofőröm most épp a Fókuszban nyilatkozik.
2: Sebestyén Balázs egy akkora
4: nő. Elképesztő, mit hagyott maga után a taxiban?
1: Ah, igen. És mekkora mondás, gyerekek, és milyen szép írja egy hallgató. Az embereket egészen addig érdekli a véleményed, amíg nem az igazat mondod, és nem róluk. Ez milyen szép, nem? Hm. És mennyire igaz, ugye? Abban a pillanatban már utálod őket, abban a pillanatban már nagyképű vagy, abban a pillanatban már el vagy szállva, abban a pillanatban már mindent megengedhetsz magadnak. Ha hallasz egy olyat, ahol némi önreflexióval azt mondod, hogy figyelj, meghallgattam, igazából tudod, mi van? Van benne valami. Van abban valami, amit a taxisokról mondasz évek óta. Dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen, próbálunk változni, a szakma már azért kilökte ezeket. Tök sokat változott taxistási társadalom.
4: Miért aznap csináljuk, amikor taxival megyek haza? Bármelyik nap csináljuk valami.
1: Érted? De hogy van abban igazság. Van igazság, amit az ingatlanosokról mondasz, érted? Vagy mondunk. Nem azért, mert utálod őket, de igen, igazság van ebben.
4: Van a csodálatos ingatlanosok, van a csodálatos taxisok is. Például, aki ma reggel hozott. Mondtam neki, hogy ne fog késni, siessünk, uram. Mondtam,
1: hogy... És megkérdezte, hogy mész ez a kalaphoz? Milyen indítása abban a szarba? Mész a faposba,
2: az a kékén faszka szarba.
1: Igen, te bírod azt a fost azzal, aki kalapban.
4: Nem, ennél sokkal viccesebb volt. Mondom, nagyon sies, meg késésben vagyok. Már megint?
1: Igen, finoman. Azért a passzív agresszív ő is nyomja.
4: De nagyon kedves van, nagyon kedves. Ő már ismert ezt. Hát tudta, hogy ha én hívom oda, akkor nagyon sietünk. Akkor megyünk. Igen.
1: Igen,
4: van
1: igen,
4: egy csomó
1: igen.
4: Jó fej is amúgy, van egy csomó kedvencem, van például a Lánc Dohányos bácsi, akit nagyon szeretek, és szokott jönni értem. És mindig elmesél az élet nagy titkait. Azt végigéltem az első repülését, meg ilyesmi
2: is volt. És veled együtt dohányzik? Tehát nem dohányzik,
4: most
2: dohányzik.
4: Már csak a hangja maradt meg a Lánc Dohányzásból, de az viszont nagyon standard, azt nagyon szeretem. Egy csomó jó karakter.
2: Na csak igen. Ezeket sosem eséljük, ugye mindig igen. Csak a rosszat mondjuk el.
4: Igen. Van a az a srác, aki ilyen parfümgyűjtő, ő is ilyen, nagyon, nem szeretem, ha van valamilyen illat a kis helységeknek, de mindig ilyen nagyon exkluzív parfümöket hoz, és mindig arról beszél, hogy hogyan szerzi be őket. És ez aranyos. Szóval egy csomó jó taxis van amúgy.
1: Persze. Azt se piskolt, hogy taxis vagyok, és utálom a taxisokat. Van egy csomó normális, van egy csomó jól vezető, tiszta autó. Szerintem egyébként önmagában az egész taxizás azért baromi sokat változott, meg javult mondjuk a 90-es vagy 2000-es évekhez képest. De igen, ezek mindig jelenségek, amiket mi bemutatunk. Aztán, hogy ebből ki mennyit ért, meg mennyire sértődik meg, meg mennyire egyszerű utat választ, hogy te azért mondod, mert utálod őket, hogy utálsz minket, ez egy nagyon egyszerű látásmód, és nagyon sok mindentől felment. Mert ahelyett, hogy önreflexiót gyakorolnál bármilyen témában, magaddal kapcsolatban, inkább azt mondod, hogy azért mondod, hogy nagyképű vagy, és utálsz mindenkit. Ez a legegyszerűbb mentsége bármilyen véleményformálásnak, ami esetleg rólad szól, vagy érintve vagy benne.
4: De volt már olyan, hogy kaptál egy véleményt, ami nagyon rosszul esett, aztán végig gondolta, és azt mondta, hogy hát van ebben igazság.
1: Biztos, hogy volt ilyen, persze. Na, abszolút.
4: Halljuk.
1: Hagyma szagom van. A kezembe leheltem, beleszagoltam, és azt mondtam, basszus, tényleg.
4: Mi ez a rothadó bűz? Honnan jön ez? Miért egy szarkofágot nyitottak ki? Honnan jön ez?
1: Egy élő dökkút van itt a környezetemben, valahol, ja, csak a szám. Igen, szóval persze, nyilván volt így. Hogyne lenne, persze. Sokkal jobban szeretek ezeken valójában elgondolkodni. Főleg, ha olyan embertől hallod azért, akinek számít a véleménye, vagy közel áll hozzá, tessék? Mint például Gyula, igen. Gyula nem él nagyon velem szemben kritikával.
4: Amúgy az a legfélelmetesebb, amikor egy olyan ember, mint Zsül, egyszer megáll, nagyon nyugodtan, és elmondja a véleményét, és az fáj a legjobban, hogyha ez nem jó. Nem?
1: Aki 15 évig csöndben van, majd egyszer igen, csak elmondja igen. A véleményét? Igen, erre gondolsz?
4: Az fáj a legjobban. Tehát vagy amikor egy vidám ember egyszer csak ideges lesz. Tehát, hogy mindig azoktól, akikről nem számítanál, attól fáj a legjobban.
1: Igen. Különben van benne igazság, egyszer adtam egy szarinterjút nektek, civilként kifiguráztatok, és a rokonaim rögtön fikázni kezdtek titeket, én meg megértettem, ez egy műsor, amit készítettek, és a gyenge az interjú, muszáj javítanotok rajta.
2: Jaj, Norbi. De köszönöm,
1: Norbi. Na de látod, a legegyszerűbb parasztok voltak utálak. Közben azt mondom, hogy nem, figyelj, kicsit fel, nem tudom már mi volt, felhoztuk az interjút, viccesebbé tettük, és igazából ebben ennyi van, semmiféle bántó szándék.
4: Norbi, egy második kör?
1: Fölhívjuk 8 után?
4: Megkészültél?
1: Amikor az alkoholistátokat szígyátok, én sem veszem magamra. Szarszaga volt a Balinak, de rájött, hogy igazuk van. Ennyi. Tökélt, nagyon fájt, nagyon rosszul esett, de körbeszivatoltam is, mivel egyedül voltam a szobában, így rájöttem, hogy basszus, teljesen jól mondják, igen.
4: De nem, én sose helyettem még büdösnek.
1: Nem, köszönöm, hogy megérdeztetem a hallgatókat. Nem, Bali, te tényleg nem szoktál szarszak lenni.
2: Csak diszkréten,
1: de... Köszönöm szépen, hogy erre járjunk egy kicsit. Én is csak viccből olvastam.
4: Ebben Feri, ha már itt vagyunk, és feljött ez a
1: téma. Köszönöm, hogy csak viccből olvastam.
4: Letudtam, hogy leszának szaga van, de hogy szerintem ez az lesz.
1: Viccből olvastam, de köszönöm, hogy erősített, hogy nem,
4: ezek a kényes furunkulusok, amiket...
1: Nem vagy szarszagú, de rendes vagy. Na, akkor megnyugodtam.
2: Húszagú, igen, de szarszagú semmiféleképp.
1: Tökéletes.
4: Na, jól... és kérd Sebestyén Balázs rádiós. Nem vagy szarszagú cím. Jó, és nagyon szeretem.
1: Na, jövő mindjárt. 2 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a gyerek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grillkolbász Master Good.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
12: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
13: Notino.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
15: A 250 grammos többféle Mercedes szem csak 1999 forint.
14: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Majd ha... Vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
18: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Autocity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
13: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
20: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
13: De jó neked. Mi a titkod?
20: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
13: Sedacor Forte.
20: És a koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
23: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu.
24: Skoda.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
25: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
26: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
25: Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A légkondicionáló berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése nem csak a készülék hatékony működése, hanem az egészségvédelem szempontjából is kiemelt jelentőségű. A szűrőkön, a hőcserélők felületén és a kondenzvíz elvezető rendszerben por, pollen, valamint különböző mikroorganizmusok halmozódhatnak fel, amelyek a beltéri levegőbe kerülve légúti tüneteket, egyes esetekben fertőzéseket okozhatnak, valamint súlyosbíthatják az allergiás és asztmás tüneteket. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A forgatás a Stadionok állomás alagúti részében lesz. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Pénteken kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpártúrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszky Évára emlékeznek. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter. A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri. És a káosz király maga.

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Drága hallgatók, és...
1: Igen, az ott valóban az a cseresznye, amit szedtem, úgyhogy...
3: Az!
1: Holnap taxival, hadd ne mondjam milyen taxival...
4: Mi az, hogy ez valóban?
1: Érkezzen a pite.
4: És van lehet a macskaszőr is, úgyhogy ez hivatalosan is a tiétek.
1: Ma már legyen videó arról, hogy készül a pite. És holnap jöhet a pite.
5: Ahogy kavargatott, sütögetett, szórogatott.
1: De jöhet hétfőn is jöhet, a pite. Hát, hogy a kis...
5: Ő kérte, ne rám nézz.
1: A kis kezeddel a kis porcukrod, érted? Tehát nehogy aztán itt valami cukrászati pitét tegyünk a végén, érted? Nehogy aztán itt valami...
4: A bizalombásértás, azt hiányzik. Valóban bizalom.
1: Ahogy megváltottatok azonnal, hogy zöldségesnél vettem a cseresznyét.
4: Igen, mert nem szokták tudod szár nélkül leszedni, de mindegy, hát ez biztos.
1: Én ilyen kis gondosan még utóválogattam nektek a cseresznyét.
4: Én ebből egy somlói galuskát fogok készíteni.
1: Jó, figyelj, bármi.
5: Azt megnézem, nagyon várom.
1: Na, igen. Szívesen. Semmi hahotás vicc, semmi kis elkészülés. Eltűnt
4: a hahotám, szerintem megpocsékolták a DJ-t.
1: Ne, Györke azt is elvitte, hogy tudjon 10-től délután 5-ig tudjon itt mindenféle dolgot csinálni. Na jól van, figyeljetek ide, drága hallgatók, nem tudom, olvastátok-e, ti halljátok, hogy mekkora, hogy itt van a Schwarzi, néztétek?
5: Bizonyán világsztár van, biciklizik mindenhova.
1: Felbukkan a Bazilikánál, elbájkozik, követik itt a magyar haverjai, jönnek, mennek, spanoskodnak, rendben van, ezzel nincsen semmi baj. De ti hallottatok már olyat, hogy hétköznap vagy hétvégén nem éjszakai forgatásra, hanem nappali forgatásra, konkrétan szombaton és vasárnap lezárják az M2-es metrót a Deák és az Őrsvezértér között? Hát haló!
5: Az kemény.
1: Hát kérem szépen.
4: Meddig mit csak gázolás miatt szokták az elég.
1: Igen.
5: Mert egyébként a metróban nappali sötét van, meg éjszaka is, tehát tök mindegy, hogy mikor forgatsz. Ugye? Igen. Nem kell hozzá nappali fény.
1: Nem kell hozzá nappali fény, és ezeket a nagy szetteket azért úgy szokták, hogy általában ne zavarják a lakosokat. De most a Schwarzi és a Sharon Stone elérte már nyilván a produkciós cég, hogy lezárnak egy konkrét szakasz szombaton és vasárnap. Hello M2, ez nagy dolog. Tehát, hogy minden ilyen lezárás sokszor este csinálnak, vagy forgalmon kívül, vagy nem frekventált időszakban. De komplett metró vonalat zárjanak le két napra, azért ez még amerikai produkcióknál is nagyon-nagyon ritka.
5: Hát az van, hogy Schwarzi már idős,
1: igen?
5: Kicsit, ugye, és nem bírja.
4: Nem,
5: így van. Nem bírja az éjszakai forgatásra, azt mondta, hogy srácok, ha én kellek, nappal forgatunk.
1: Akkor csak nappal forgatunk, mert estő már csicsikál.
4: Hát nagyon sok idő berendezni a szettet, és annak is kell idő, tehát hogy az szerintem maga nem az effektív forgatás, az két napos, hanem abból egy nap kb. Az előkészület.
1: Aha, lehet, hogy így van, minden esetre azért ez nagy produkcióknál is nagyon ritka, hogy jönnek cégek, vagy külföldi gyártócégek, és ilyen magyar koprodukcióban, vagy ilyen szerviz cégeken keresztül, ők elérik, hogy két napra lezárják a metrót. Azért az gyerekek azért az
4: hát
1: mindenképpen nagy dolog.
4: A kontrollnak a második részét fogják forgatni.
5: Arnival.
4: Csak most ő lesz benne a BKV ellen.
1: Igen. De tök jó, hogy itt szeretnek minket ezek a produkciók, nem? Egyébként...
5: Szeretik a szakértelmet, meg szerintem még mindig olcsók vagyunk.
1: Olcsók vagyunk, nagyon jó a szakértői gárda, igen, és nagyon erős a magyar filmgyártás. Tehát, hogy egész ezen, meg hát jó a lokáció. Tehát, hogy nagyon jó a lokáció, meg ezek a szervizcégek, ezek ugye baromi sok helyszínt felkutatnak, illetve Magyarországot tudják nagyon sok helyszínnek eladni.
4: Tehát, hogyha megnézed... Az utcaképünk szerint, nagyon szépek az utcái, nagyon szép, tehát a Duna is nagyon jó, tök jó panorám, vannak ilyen futurisztikus épületek, vannak régi vágás épületek.
1: Voltunk, mi voltunk, hát az Evitában mi voltunk, Buenos Aires, voltunk Moszkva, voltunk, nem tudom, voltunk London, forgattak itt Mission Impossible, tehát egy rengeteg jelenetet lehet nálunk úgy eladni, hogy valamilyen világvárosnak ábrázolnak bennünket, és azt mondják egyébként, hogy a hatóságok is viszonylag rugalmasak, tehát hogy azért szeretnek minket nagyon, mert hogy el tudják érni például, ez én azt gondolom, hogy Londonban fényes nappal ez lehetetlen lenne, hogy te a 23 metróvonal közül egyet egy napra vagy két napra teljesen kiiktassál fényes nappal. Szóval Schwarzi akkor még mindig jó, gyerekek.
5: Most én azt
1: még
5: értem,
1: mindig jó a Schwarzi.
5: Hogy miért kell lezárni az egészet?
1: Azt hiszem, bárját, tehát, hogy részben zárják Deák Őrs.
5: Aha.
1: Tehát ugye az indul a Moszkváról, a kettes metró, az elmegy a Deákig.
5: Moszkváról.
1: Moszkva.
5: Aha.
1: Akkor elmegy egy déli pályaudvart, egy Kossuth teret, egy Batthyány teret, és akkor a Deákon áll meg, és a Deák Őrs vonalat csekkolják és zárják.
4: Úgy gondolod, hogy nem lenne zavaró, hogyha csak az egyik vonalon lenne lezárva?
5: Hát, miért nem a legvégét zárod le? A Fehér úti végállomás, meg egyel vissza,
4: mert az nem
5: és akkor ott forgatgassanak.
4: Meg ugye ez már felszínre feljön.
5: Akkor előtte egyel el, mit ötözködsz.
4: Azért, mert ezek a szép megállóink, amik kellenek nekik a filmhez.
5: Igen?
4: De ez kell nekik, ez a látvány, úgyhogy ezért nem jó az, amit te mondasz.
1: Igen, abszolút, tényleg, ugye itt forgat most a Dűne, itt forgatod a Szárnyas Évad, ez tényleg nagyon-nagyon

0: És ezért le tudjuk ezt záratni magunknak a hármas metrót jövő hétvégére.
1: Az milyen jó lenne, legalább egy megállót. De szerintem ez egyébként hollywoodi viszonylatban is nagy dolognak számít, hogy egy metróvonalat két napig teljesen.
2: Hát a főváros teljesen egy főütőjére érted, és akkor azt mondják, hogy hopp.
1: Valakit nagyon elintézte ezt. Igen, Pejko Tamás itt van velünk. Hello Tamás, jó
3: reggelt!
1: Hello.
3: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok az összes hallgatónak.
1: Ez a location manager, ez ilyen felvételvezető, vagy hogy lehet ezt így magyarra fordítani, vagy milyenek a magyar megfelelője?
3: Igen, ez a helyszíni felvételvezető, de igazándiból mi location managerek, mi felelünk a helyszín. Nekér, onnantól kezdve, hogy ki van választva egy helyszín, a teljes leszervezése A-tól Z-ig.
1: Ezek jól mondom, hogy ezek ilyen tulajdonképpen ilyen szervizcégek, akiket a produkció megbíz, hogy ti itt keresétek meg a helyszínt, szervezzétek le, küldjétek el nekik, hogy tetszik, és ha úgy döntenek, hogy tetszik, akkor ti feleltek ezekért a helyszínekért.
3: Így igaz, így igaz. Mi általában szabadúszó location menedzserek vagyunk, és abban a produkcióban megyünk, ahova hívnak.
1: Aha, és akkor ti elkülditek ezeket a jelen esetben, mondjuk nem tudom, hogy nem te, de hogy valaki ilyenkor egy location menedzser, az elküldi a kettes metró megállóit, a Deáktól az Őrsig, és akkor ezt megnézi a produkció, és azt, hogy igen, kell, próbáljátok ezt nekünk két napra teljesen lezárni.
3: Körülbelül így történik, ahogy mondod, röviden és egyszerűen.
1: Mennyire bonyolult egy ilyet? Mert azért ez meg nem megszokott dolog, hogy két napra lezárjanak egy fényes
3: nappal metrót. Ez nagyon bonyolult. Ez egy nagyon bonyolult történet, főleg egy ilyen metró esetében. Ennek biztos vagyok benne, ha bár nem tudok részleteket, de legalább egy másfél-két hónapos előkészítési időszaka lehetett, mire minden engedélyt beszerzel, hiszen ez baromi összetett, mert nem csak az van, hogy ott vagy egy állomáson, hanem az van, hogy metrót is akarsz használni. Lehet, hogy azon a metróval átsuhansz másik állomáson, ahol égni kell a lámpának, azon az metróállomáson, ahol te forgatsz, ott ugye nem lehet senki, ahogy a kolléganőd is mondta az előzőekben, ott az előkészületi munkák is hosszúak lehetnek, és aztán pedig a helyreállítási munkák is. Szóval, hogy ez egy sok lépcsős folyamat, nem csak a BKV, hanem a BKK bevonásával. Úgyhogy ez nem egy
2: most gondold el, hogy a film a 70-es, 80-as években játszódik, ott mi átalakítás van.
1: Akár
2: hogy
1: a megállókat,
2: igen,
1: persze.
2: Hogy mondjuk a digitális kijelzőket el kell tüntetni, mert az akkor még nem volt.
1: Igen, tehát amit nem tudnak mondjuk utómunkába, igen, a szettet egy kicsit átrendezni. Nyom ilyenkor alatba, hogy Schwarzenegger és Sharon Stone van a szereplő listán?
3: Én azt gondolom, hogy ezeket a húzóneveket ki lehet használni, de nem ez a fő döntő tényező.
2: Hanem a lóvé.
1: Hanem a lóvé, hogy mit fizet mondjuk a BKK-nak egy ilyen esetben mondjuk a produkciós cég?
3: Figyelj csak, igazán lehetséges, de ezek viszont fixáros dolgok. Nagyjából előre ki lehet számolni. Szóval nem az van, hogy most azt mondják, hogy hello, én vagyok Schwarzi és Sharon, és akkor most mi fizetünk 100 millió forintot. Nem azon múlik igazán.
2: Miért a BKK-nak van egy ilyen listája, hogy mit tudom én, kettes villamos a Duna mentén egy órára bérlése 200 millió forint.
3: Hát teljes lezárás. De igen.
1: Tényleg?
3: Tulajdonképpen. Hát
1: ennek szerinted mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a kettes metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
0: Hány kiló cseresznye ez?
3: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra intézni, kiállítani. Úgyhogy sok tényező, sok lépcsős, hát én azt mondom napi 30 millió forint.
1: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a főváros.
3: Én ennyivel indítanék.
2: Mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek, az, hogy a mit tudom én, a bazilika tetején ugrált a
1: Tom Cruise,
2: az egy nagy dolog volt. Van ilyen?
3: Hát igazándiból most kinek mi a nagy dolog? Néha egy szimpla helyszínen sokkal bonyolultabb forgatni, mint egy ilyen metróban, mert olyan a tulajdonosi kör. De mondjuk az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon pár évvel ezelőtt valami sorozathoz.
1: Ez a K-híd, ez a Szigetnek a bejáró hídja.
0: Most ezért van ilyen állapotban.
1: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
3: Hát ez ott 5 nap volt igazán, a forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek, ez egy közel-keleti ilyen

0: háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne durva, hogy öt éjszakán keresztül ment a lövöldözés. De hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy ered hambucit bekapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakossági értesítve van. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor kezdtem, akkor egy ilyen filmet mondjuk 2-3 location manager csinált. Most egy ilyen produkción dolgozik akár 10 ember is, a teljes lakosság kiértesítéstől kezdve minden kutya fülön. Ugyanis hatóságilag már annyira be van korlátozva az, hogy hogy tudnak ezek a dolgok működni, hogy nagyon sok feladat van vele.
1: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert ugye a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehetünk Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni Budapestből.
0: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért a modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
1: Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Schwarzival kerülnél bármilyen kapcsolatba, vagy a Sharon Stone-nal akár, vagy tökre szétszednek benneteket, és nincs esély kontaktálni?
0: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezettem, és viszontlátásra.
1: Aha, tehát, hogy nincs igazából nincs nagyon kapcsolat,
0: nekem
1: vagy nincs,
0: nincs
1: nagyon pacsizás.
0: Nekem nincs.
2: Nem próbáltad meg soha megölni Arnold Schwarzeneggert?
0: Nem.
1: Ugye, olyan volt, amit szeretettek volna, de nem sikerült elintézni? Tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy
0: volt,
1: az autópálya fölé, azt mondja, na jó, ez gyerekek, ez bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
0: Igen. Például, közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
1: Autópálya alagutat szeretettek volna kibérelni, hogy zárják le
0: így
1: nektek.
0: Aha. Így.
1: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
0: Pontosan.
1: Hát egyébként egy terelést kell nekik véghez csinálni. Megcsinál egy terelés, leterel, visszaterelés, és mennek.
0: Egyszerűbb, mint egy metrónak az árása szerintem.
1: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metró zárás.
3: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgyse jár senki.
1: Óránként megy el egy autót, és nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
2: Nem. És a Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni néhány napra? Ha
1: nagyon jó kis ingatlan, csak mondom, ha esetleg kerestek.
2: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
1: Igen. És azt mondta az autópálya felügyelet, hogy no, bárki jön, ezt mi nem adjuk oda, nem forgathat. Itt.
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen.
1: Azt a mindenségét neki.
3: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt, oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
0: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak és elő tudják készíteni, de egyébként mi nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk után
3: a gyurmázógépek.
1: Vittének az egyikben, ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgattok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
0: Aha.
2: De ezt gondolom nem a zongoristának volt a főszereplője.
1: Adrian Brody vagy. Igen. Nem Adrian Brody volt. Ránézve a felső testére. Nem ő lehetett. Tehát akkor itt nincs olyan, hogy nem. Nektek mindent elő kell keríteni valójában. Tehát ha edzőtermet akar, akkor nektek darús kocsival kell szállítani egy edzőtermet.
0: Igen, ha kell föltenni a bazilika tetejére.
2: De ilyenkor nincs olyan, amikor mondjuk látod, hogy nem használja az edzőtermet, hogy egy kicsit pattog a bal
0: szemben. Sose használja.
2: Sose használja.
1: De csak bekérik, de általában nincs is a szükségük?
0: Így.
1: Aha.
2: De azért ilyenkor a stáb szokott néha fekve nyomni egy kicsit, nem, ha úgy van. Hogy...
3: ha már úgy is ott van
1: a cucc. Igen. Hermetikusan elzárják ezeket a világsztárokat egyébként? Vagy vannak jó arcok, akik jönnek, mennek a stábbal, kicsit együtt kajálnak, dumálnak, úgy azt érzed, hogy ők
2: kivel
1: is emberek?
2: Kivel tudnánk lefeküdni, ha akarnánk?
1: Konkrétan ez volt a kérdés. Miért ő még a Schwarzi akarja az Esztert megkérdezni? Szóval, hogy mennyire jó arcok, erre akarok jönni. Nyilván a nagy nevekre, az A kategóriás nagy nevekre gondolok.
0: A stábban nagyon közvetlenek, mindig, igazándiból, az esetek 90%-ában. Jó, persze van olyan, aki nem, akinek kell a 3 méter távolság, akinek a tartózkodójában 23 fok kell, hogy legyen, és ha nem annyi van, akkor ennyi, Irgumburgum, és menj a nyádba, már bocsánat a kifejezésre. Úgyhogy változó. Van olyan, aki a film végén a stábbuliba mindenkinek ajándékot ad, stb. Szóval, hogy azért emberségesek, emberi figurák is tudnak lenni.
1: A Vörös verében abban te dolgoztál, az a Jennifer Lawrence-es film volt. Igen. Nem ilyen kémes.
0: Igen.
1: Kémes film, tudom, a Komédiuszodánál láttam egyszer, tehát egyszer ott forgattak valami.
2: És Melissa McCarthy-val is te dolgoztál, amikor itt akcióztak a Budai Rakparton?
0: Bocsánat?
2: Melissa McCarthy. Amikor volt ez az akciófilm, ez a Én a kém, vagy nem is tudom, mi volt a cím.
0: Igen, abban nem dolgoztam.
1: Nem
2: mindegy akkor.
1: Na jó van, Tamás. Okay,
0: például egyébként ez, amit mondtál, ez a komédiai úszodás, az például pont egy olyan volt, hogy ott úgy álltunk neki, vagy úgy fejeztük be, hogy na ezt megcsináltuk, ezt király volt, ugyanis a felújítás kellős közepén forgattunk a komédiai úszodánál, úgyhogy az sem volt egy egyszerű történet.
1: Az lehet még a durva, hogy mennyit melózol egy ilyen szetten, egy helyszínen, és mondjuk a végső vágásnál valaki úgy dönt, hogy nem ez a jelenet, ez kuka. Fél évet készítettétek elő, iszonyat melót raktatok bele, sikerült, felvettétek, de mondjuk a filmben nem jelenik meg.
0: Minden filmben legalább egy ilyen helyszín.
1: Ami teljesen kikerül, felesleges, ja. Ami kikerül belőle. Ami
0: kiletvágva, ami nem látszik, egy fekete garázsba is fölvetted volna bárhol.
1: Téged egyébként köt titoktartás, hogy ki kell dolgozol, vagy dolgoztál együtt?
0: Igen, köt.
1: Tehát nem is mondhatsz neveket, hogy ki kell dolgoztál együtt?
0: Hát ugye igazándiból utólag visszamenőleg azért már egyszerűbb az élet. Ugye mindig a gyártási folyamat az, amikor titkolózni kell. Hát ugye, amit mondtál, Respelóban dolgoztam Borgesban, dolgoztam Last Kingdomban, ugye az utolsó királyság, aztán Terminális sorozatban. Én 2004-ben kezdtem, mint Lóti Futi, aztán 2006-ban kezdtem el, mint Location Manager dolgozni. Azért 20 év alatt sok minden összejött már. Saul fiában is dolgoztam, annak én kerestem a helyszíneit. Úgyhogy sok.
2: Jó, de ilyenek, hogy barátok közt meseautó.
1: Igen, ezek elmaradtak. Jól van, Tamás, megdolgoztunk belőled, veled, hogy azért kiszedjünk valami konkrétumot, de sikerült talán egy-két dolgot. Nagyon köszi, jó munkát neked.
0: Nagyon szívesen.
1: De még azt szeretném kezdeni, hogy a trollfocisokat ismered össze. Ne, jó arc volt, Tamás.
2: Amúgy mindenki
1: 60 ilyen... misit fizetnek két napra. Miért nem kapunk belőle, csokolom?
3: Sok az. Szerintem meg...
2: Nagyon kevés.
3: Szerintem rohadt kevés pénz olcsó. Ahhoz képest, hogy tönkre teszik Arnold Schwarzenegger miatt a főváros közlekedés.
2: Te mondják azt. 100-as kérnék naponta azért.
3: Hát legalább.
2: Legalább.
3: Igen.
1: 100 emmet.
3: Hát...
1: A piros metró megállóira.
3: Van máshol metró, ilyen? Nincs hát, ilyen
2: akinek
3: szép.
2: Akinek konditermet hoznak utána, annak legyen erre 100 milliója szerintem, nem? Tehát alapból, mert nyilván ez nem ők, de hogy ettől függően az amerikaiaknak 100 millió forint.
3: A Svárcinak nem hoznak konditermet, mert ő eljár egyben.
2: Ő a konditerem.
3: Ja, ő maga.
1: Egyébként szerintem menő konditermet kér, úgyhogy egyáltalán nem gyúlsz, és egy ilyen konténerkocsit szállítanak utánad mindenhol. Ez 23 fokos konditermet szeretnék kérni.
2: És utolsó megkérdezte, mi ez amúgy, mindenhol jön, mert ez a konditerem.
1: Ez a konditerem, hogy te basszus, tényleg kértem egy konditermet. Hol van a Cézár salátám?
2: Hogy is hívnak téged? Amúgy mindenki, aki háttérmunkásság a nagy koncerteknél, és ugyanígy beszél, mint a kedves interjú alanyunk. Tehát ez egy ilyen stílus, amit felvesznek szerintem.
1: Igen?
2: Ez a rezilianciának
3: az egyik jele. Pontos ember leszel.
1: Igen, gyerekek, én küzdöttem, mint Malac égen. Tehát innen-onnan körbe kérdeztem mindent, hát ha megtudunk valamit. Na jövünk mindjárt 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
8: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Június 13 és 19 között.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
11: Ne!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgyis te...
13: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Reklámot hallottak.
19: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
21: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pontvezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
22: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
23: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
24: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
25: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
19: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
19: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
19: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Pinteken kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpártúrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszky Évára emlékeznek. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. Útkarbantartást végeznek a Várdomb-Alsónána összekötő úton, félpályás lezárás van érvényben. A 65-ös Szekszárd-Tamási-Siófok összekötő úton építési munkálatok miatt útszükület van. Csúszós az úttest a Paks-Kölesd összekötő úton. Balesetmentes célba érést kívánunk!
3: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis időjárás mondja, Ferenc, meg van támogatva.
1: Cseresznye érlelő napsütés.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: M6-os Budapest felé vezető oldalán Bátaszék közelében 164-165-ös kavics között ütközött autó. Hatóság a helyszínen lezárták. Az autópálya, de csak fél pályán, tehát lehet haladni, nincs nagy
1: baj. Ha már közlekedés, álltunk itt Lackóval, kint voltunk egy egészségügyi a teraszon, a legértelmetlenebb mások által elkövetett közlekedési sztorik, amelyek nem balesetek, felsorolása következik, az elsőt nyitom én, de a hallgatók tudnak hozzácsatlakozni. Piros lesz a lámpa,
0: igen.
1: És az előtted haladó autó megáll 20 méterre a lámpától,
0: igen.
1: 8 másodperc múlva 5 métert előre gurul, és megint megáll, ezt követően eltelik 15 másodperc, és megint előre gurul egy 7 métert, ekkor már csak 8 méterre van a piros lámpától, majd még megint vár 15 másodpercet, megint előre gurul, és megáll a piros lámpánál. Ezt értitek?
3: Ez én vagyok, ahogy számolok vissza magamból, van-e varázserőm?
1: De nincs.
3: Úgy van, hogy vissza a piros lámpát, és az van, hogy most megpróbálom mentálisan átkapcsolni a piros lámpát zöldre.
1: De minek állsz meg 20 méterre előtte?
3: Nem.
1: És tolódik a kocsisor, és egy darab piros lámpánál, ami mondjuk egy percig piros, 6 elindulást és megállást abszolvál.
3: Ezt meg kell verni. Nincs mese, ezt meg kell verni.
1: De ez most mondtad, hogy te vagy. Na gyere csak ide.
3: Ezért csinálom, végre verjenek meg.
1: Hogy annyira semmi, annyira bosszantó, és a város ettől pontosan duplájára dugul, mint amennyire egyébként dugulna be.
0: Aha.
1: Érted?
3: Jó,
0: a műszakjog nem lehet?
1: Nem.
0: Tehát nincs műszakjog.
1: Nem, mindig van egy ilyen hülye a sor elején.
0: Tehát valami rosszabb minőségi autó áll a sor elején ilyenkor?
1: Nem, egy nem. Jó autó
0: áll. Jó autó.
1: Megáll 20 méterre a lámpát, pirosra várt a lámpa, ő megáll. És 5 másodperc múlva úgy dönt, hogy előrébb gurul 8 méter. Miért?
0: Aha. Ez egy jó kérdés egyébként, igen.
1: Hogy miért nem mész el, ott van egy csík, ahol meg lehet állni. Hogy egészen odáig, miért kell ezt földarabolni, érted? Mert egy ilyen szaggatott izé, áll már mögötte 15 kocsi, ott mindenki egyesével fog. Új, elindultunk 5 métert, de miért nem indultunk.
3: Ők az, és azok, akik megállnak az árnyékban, akármilyen messze a lámpától?
1: Ott vagy, de jó vagy.
0: Az árnyékban megállók, akik nem akarnak kivenni a napra, ezért megáll az árnyékban.
3: A kocsiában, ami ugye fedett.
0: Igen.
3: És légkondicionált, de megáll 15-20 méterre inkább a lámpától, mert hogy ott az biztonságosabb.
0: Jó, mindenki mondhat egy közlekedési helyzetet, ami a leginkább irritálja, tessék. Ami el tudsz borulni.
1: Nem szabálytalan,
0: csak borzasztóan irritáló, ha megcsinálják előtted. Kinek mi? Hát, tessék, kinek mi az inger küszöbe, amire azt mondod, hogy ne menjél már, csináljad.
3: Nekem a gyalogos, aki nem tudja, hogy mikor van elsőbsége. Tehát amikor simán átgyalogol előtte, egyenesen mész, ő pedig egy zebra helyett így simán átmegy előtte az úton, teljesen lassan, közben lehetőleg telefonáljon, és csak az egyik keze így tud, így nincsenek.
1: Varázserő megállít.
3: Igen. Nem is köszöni meg, csak ilyen tudomást vesz róla, hogy te megállt. Tehát te nem gyilkoltad meg őt, pedig megtetted volna, mert minden jogod megvolt rá ezen a szakaszán az útnak, de ő most...
0: Van az a gyalogos típus hasonló, aki úgy lép le, hogy Dafke, ő dacos, ő nem néz körbe. Ez megvan ez a gyalogos típus?
3: Általában egy szerelvi mögül.
0: Én zebrám vagyok, védett vagyok, rohadjatok meg, akkor se nézek el balra, kilép elé, tudja, hogy zebrám van, és Dafke nem néz körbe. Jó? Piros lámpa legelején álló, sor legelején álló piros lámpa, a zöldre vált a lámpa 6 másodpercig nem indul, ki tud tőle kiborulni. Állsz a sorba 6. autóként.
1: Igen.
0: Hosszú piros, zöldre vált, és nem indul el. Az első autó, és áll.
1: Menjünk, a telefonját.
0: Mert a reakció időben, tudod, elvesztesz, rövid a zölded, 6 másodpercet elvesztesz, hogy ő elinduljon. Na ez nálam ez. Tehát a nem elinduló, elsősorból nem elinduló zöld van, és ő nem megy sehova, majd mire odaérsz, pirosra vált a lámpa. Ezeket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig tudnám kínozni. Igen. Öntudatos gyalogosoknak hívom őket. Ő nem néz körbe. Vegyél te észre, és lelépek, old meg te, hogy megállsz. Ugye nem csekkolja, hogy össze.
3: Ennek van még egy durva verzió, egy ilyen szeparatista, aki a Hungária körúton leszáll a villamosról. A villamos még nem indul el, de ő már lelép a 3-sávos vagy 4-sávos útra mögüle, ahol nincs is járda, vagy semmit tesz, csak ő át akar szaladni, mert tudja, hogy van egy pillanat, miért elindulnak a kanyarodó autók, és ő azért még át akar sprintelni.
0: Igen. A körforgalomba agresszíven az orrát benyomó, úgyhogy te benn vagy a körforgalomban, és nagyon pofátlanul jön, direkt nem engedett be. Az engem nem borít ki, az ember, azon csak röhögök, nagyon jön a körforgalomba.
1: Szerintem a körforgalomba engem az idegesít.
0: Na.
1: ahogy beérünk, érted, Kápolnásnyékre, ott szoktam lejönni, van a körforgalom, négy felől lehet bejönni, megy előttem a csávó, és szemből valaki pont bejött a körforgalomba, de neki még két negyedet menni kell, és megállunk, és megvárjuk.
0: Zseniális. Érted? A körforgalomban satúfékező.
1: És csak be kéne menni, és haladni tovább. Ezt azért találták ki. Ez egy forgalomjavító, gyorsító szerkezet a körforgalom, hogy nincs lámpa, nem állsz meg, de szemből jönnek, és ő megáll. Hát az ott fasz.
0: Igen. Érzed magadon, hogy van egy-két helyzet, ami föl tudja nyomni a pumpát. Igen, abszolút. Ja. Sokáig vár, nem fordul ki eléd, majd amikor egészen közel vagy, kifordul eléd, és nagyon lassan megy tovább. Ez a típus megvan? Autót látod, hogy balról fordulnak ki eléd, de jössz, vár, hirtelen kifordul eléd egy lakóparkból bárhonnan, majd lassan gurul tovább. Ez a típus? Ismerős? De kivárja, amíg odaérsz, és akkor fordul be eléd. Nagyon jó. Szenzációs.
3: Autópályán, amikor te kijössz egy benzinkútról, mondjuk, és tudod, van az a sáv, ami felvisz téged az útra. Te
1: gyorsító.
3: A gyorsító,
0: gyorsító sávban.
3: És akkor jön az autó, de ő nem a belső sávban megy, hanem a külsőben, tehát te ott tötyöksz, próbáld belülni a sebességet, hogy hogyan fogsz tudni mögé vagy elé felmenni. Ő pedig úgy, hogy hát itt van mellette egy üres sáv, de ez azért van, mert
0: nem megy át balra.
3: Nem megy ki balra, hogy te be tudjál sorolni szépen, hanem azt mondja, hogy én most itt jövök. Itt fogok jönni?
0: Ha itt vagyok, történik, én nem engednek
1: nem
0: ki.
1: Megyek, igen. Kopik a kormány, ahogy átmész igen. A másik sávba.
0: Tökéletes átmenni.
1: Gyorsítósáv, megy előtted a csávó, ahogy fölér a gyorsítósávra, az ugye azért van, hogy fölgyorsulj, ez a neve is, fölgyorsulj olyan sebességre, hogy biztonságosan beállj a melletted menő kocsisor közé. Ahogy beér a megállósávra, kibassza az autóját, érted, balra, 40-nel, hiszen még nem tud fölgyorsulni az autó.
0: És megy ki balra.
1: És nem, és megy, ki? Nem gyorsít föl, ne. Ő kibegy, beáll a
0: kimegy sávban balra,
1: 40-nel.
0: És ott jössz mögötte, igen, abszolút, abszolút. Rendőrautót félő nem megelőző, rendőrautóval 40-nel. Megvan ez a típus?
1: Igen.
0: Hogy miért nem rohadt bele, tényleg? Jó. Megy a rendőrautó 70-es táblánál 40-nel, genyózik, telefonál, viszél hatalma, rendben van. Jön Józsi. Beáll mellé 40-nel, és ilyen 70-es tábla van, 90-es tábla van, de fosik leelőzni a rendőrautót, mert azt gondolja,
3: engem
0: hogy...
3: Engem nem kaptok el!
0: Igen, de a rendőrautó 30 km/h lassabban megy a megengedett sebességét, és azt látod, hogy egy ilyen raj követi a rendőrautót, a másik oldalon meg egy 1-2-es Suzuki-val egy embert, aki nem meri leengedni a rendőrautót, mert azt mondja, hogy Al Capone, és majd utána mennek.
3: Jó.
0: Egyébként egy mozgó rendőrautóban soha nem mérnek még csak sebességet, tehát mit tud mondani a rendőr, hogy gyorsabban mentél, bizonyíts be, nem érdekes. És 16 percig párhuzamosan mennek egymás mellett a rendőrautóval. Figyelj őt! Hosszú-hosszú ideig tudnám babáztatni egy gödörbe, ahol én adom le neki az ételt, és tőlem függ, és nagyon sokáig tudom kínozni.
3: Egészen konkrét esetet mondok. Igen? Piros Suzuki Ignis.
0: Igen? Aki mindenkinek, már baj van vele, tudom.
3: Aki mindenkinek be fogja bizonyítani, hogy ő sokkal bátrabb és sokkal jobb autós, mint bárki más.
0: Életveszélyesek.
3: És lenyomja a BMW-ket, meg a Mercedes-eket.
0: Az öntudatában egy Suzuki tenisztesszélyen
3: megmutattam. Nem baj, ha meghalok, de akkor se éreztetek biztonságban magatokat.
0: Igen. Jó, mondom a következőt. Sima kétsávos úton mész, így mentek, megy előtted, elkezdesz megelőzni, ezen ő berág, Suzuki Ignis általában élete gyorsulásának gondolja, és megpróbál nem engedni. Vagy amikor megelőzött 10 percig jön a seggedbe, úgyhogy fele ennyien gyorsan nem ment, amíg nem előzted meg. Ő vele mi van?
1: Hát ott
0: kielőzöd, padlót igen. Nyom, hogy ne tudjál visszamenni, és ha megelőzöd, utána 15 percig nagyon bizonyítja, hogy ő bírja ezt a tempót veled, és jön a seggedbe. De addig ilyen, nem menj gyorsan, amíg nem előzted meg.
3: Meg kell állni egy benzinkúton, egy kólár, és megkérdezni, hogy vagy. Hogy mi van otthon? Mi várt téged otthon?
0: Igen.
3: Jó, a kamiont, a 90-en menő kamiont 91-jel megelőző román kamion.
0: Igen, de ez úgy, hogy 16 percig párhuzamosan mennek, igen. Mert a sebesség különbségük 0,5 km/h.
3: Igen, és akkor mennek egymás, mert ott álltak mögött, mindenki szurkol, meg tudod csinálni, meg tudod.
0: Igen.
3: Adjál neki, és miért jobb valaki mögött menni, mint előtte kamionosként?
0: Én szerintem muszáj azért neki előzni, hosszú távon, hogy nyer egy kicsit vele, de van mondjuk egy 4 km/h különbség, az 4 perc, mire megelőzi a kamiont. Ő aztán gyorsabb lesz.
3: Ez személyes konfliktus?
0: Egyébként nem is tudom, hogy ők előzhetnek-e, szerintem egyébként nem.
1: Kétsávos autópályán nem, de például Fehérvártól Budapestig, ugye, ahol háromsávban van, ott előzhetsz.
0: Aha.
3: Én rendszeresen látom kétsávoson előzni.
1: Ja, egyébként csinálják, persze. Csinálják.
0: Igen. De jók ezek a kis napi harcok azért, hogy mindig fölébreszem.
3: Nagyon utálok.
0: Már Zsül is mond egyet, tessék.
4: Én a túlzottan udvariasokodókat. Tehát mikor mindenkit beenged, begáll,
0: tényleg
4: és
0: van
4: megőrülő.
0: Ilyen, tényleg van ilyen, és 10 percig úgy érzi, hogy élete karmáján kellett
4: dolgozni. És mindenkit beenged, a villamost, a buszt, a kamiont. Tessék, mindenki.
0: Ők ilyen álcent jótét lelkek, tudod? Ilyen kispolgári jótékonykodók, tudod? Tehát elsőbséged van, mennél, de ő úgy érzi, hogy ő most a jó ember.
3: Jó, és ennek az ellenkezője a teljesen irracionálisan nem beengedő. Tehát látod, hogy ő is állni fog előtted még 20 percig, meg te is mögötted is állnak még 20 percig, de ő nem enged be ilyen cipzárba.
0: Igen.
3: És akkor látod, egymásra tudnátok nézni, akkor maga elé bámul. Hogy nehogy nekem felvenni a szemkontaktust. Igen, nem néz rá, hanem csak így besorol, és nem enged be. A másik, ami nagyon szerint, az autópályán, az, amikor látod, hogy megy ki, tehát hogy így kacsázik a kocsija, mert telefonozik, tudod, így megy rá a...
0: Látod, hogy nem figyel.
3: Hogy
0: nem figyel,
3: jön át, és akkor rádudálsz, és megijed, ezért ő még, tudod, még ráránt a kormányra, tudod, hogy így... Félnerog, én csak dudáltam, mert emekmetésben megölsz, te meg így, tudod, Jézus Istenem, akkor ez magam a legjobban.
1: Igen. Még egyet mondjatok meg nekem, a telefon.
0: Igen, telefonozik.
1: Ma már minden egyes, szerintem még a legalapabb autóba is van. Csatlakoztatási lehetőség.
0: Igen?
1: De hogy a 40 milliós bömösbe, meg a nem tudom, Audiba, vagy a Mergába biztos, hogy van, az tuti, de szerintem mindegyikben van. Hogy mi az a pont, ahol ezeknek a tulajdonosoknak az jut az eszébe, hogy már pedig én nem csatlakozom!
0: Hogy ő jök ezért, azt mondja, engem egyáltalán nem zavar.
1: De engem meg vára, mert nem. Akkor fognak elcsapni. Majd
0: szerintem nem.
1: A legnagyobb baj az a gyerekek, a közlekedési baleset, mindenben
0: igen,
1: volt a
0: de nem a telefonálás. Tehát elmondom neked, hogy az SMS írás, az e-mailezés, a fotózás, tehát hogy maga az, hogy te lenézel a telefonra, az hogy is. Fogod félkézés, bárcsak persze. Mindenki csak fogná és telefonálna. Itt a legnagyobb baj a lenézek, fölnézek interakcióval
1: az
0: van.
1: Is, de, okay,
0: az
1: de
0: SMS
1: van
0: szöveges üzenet. A telefon az...
1: De az is benne van, ugyanis egyik kezedet elfoglaltad, de és ráadásul utána a másikkal ugye tudjuk hamburgert eszel.
0: Igen. Ne az legyen, hogy valamivel nem értek egyet, akkor az én vagyok. Nekem a telefonáló sokkal veszélyesebb az SMS-t író, a közösségi oldalazó, az e-mailt kereső, a lefele néző. Ugyanis ha te telefonálsz, oké, hogy félkézzel fogod a kormányt, egy automata autóban félkézzel azért azt megoldott. Engem a telefonáló nem zavar. Amikor látom, hogy a kezében van a telefon, és lefele néz. Na azt hiszem, százszor veszélyesebb, mint egy sima telefon.
1: De most ne vegyük ki az élét ennek a
0: sztorinak.
1: Egyébként az van, hogy beülsz, és automatikusan csatlakozik a telefonra.
0: Igen.
3: Szeretném megkérdezni, az előítéletek mennyire része az ilyen vezetési kultúrátoknak, tehát például, amikor valaki kicsit furcsán viselkedik az autópályán, egyből megnézitek a rendszámát, hogy melyik országból jött, és hogyha mondjuk esetleg ne találtál Románia.
1: Ja, hát az...
3: Akkor így van-e benned egy ilyen plusz elővigyázatosság, hogy ja, hát ebben az esetben elnézést kérem, uram. Vagy
0: tehát így... a román a tréler, amin visznek egy barkasz, amin van egy dácsi, amin van egy tyúkol, amin van egy disznó. Abszolút megnézem a rendszámot, és tudom, hogy az a gerenda, aminek a végén van egy piros zászló, az úgy fog belefurodni az anyós ülésembe, hogy direkt kimegyek jobbra, hogy véletlenül se be a mellkasomba furodjon, vagy az anyós ülésen, persze. Hát azonnal. Hát ha látod, hogy bolgár, ha török, ha román, hát életveszélyben vagy mögötte konkrétan, persze.
3: Még ami még
0: de ez egy jogos dolog, nem? Tehát ez nem... Azért...
3: Nagyon, tehát a sztereotípiek nem tesznek jót, de
0: a tréleren azon egy barkasz, azon egy zsiguli, azon még egy tyúketrec, azért az általában ők csinálják. Szóval, hogy ez lehet szépíteni.
3: Olyan, nem számítana nekik, hogy itt hogy viselkednek. Ugye az itt a magyar autópályán. Nem tudom, vagy lehet, hogy ők ott is így viselkednek, csak ott nem járok, ugye, és azért nem tudom, hogy ez milyen.
0: Sokszor szerintem kevesebb cashbe kerül nekik, mintha mondjuk ugyanezt megcsinálni német autópályán. Sokkal szigorúbbak, sokkal többet ellenőriznek, sokkal nagyobb a büntetés. Itt valószínűleg azt érzik, hogy a nulláson, M3-ason, M5-ösen át tudnak úgy menni az ország. Hogy a kutya nem állítja meg őket. Egyébként nem mernék megcsinálni. Tehát a tréleren plusz barkasz, plusz medveketrec.
1: De itt is ezt... kapnak. Medvével.
0: Érted, egy tevével, meg két barkasszal. Ezt azért nem csinálod meg mindenhol, mert a németek szétszednek, és 5000 euró, és amíg be nem fizeted, nem mehetsz tovább. Tehát, hogy...
3: És akkor meglátod, hogy valaki a külső sávban jön, egy olyan autóval, ami kívülről már horpadt, kicsit ilyen rozsdáskás, bennéz az 5 fős autóval, látod, hogy heten ülnek benne félpucéran, mindenki szakmunkás, tehát hogy jönnek haza péntek, ránéz az a péntek délután, tehát most sietnek haza hétvégére, hogy minél többet tudjanak pihenni, és látod rajta, hogy a teljes veszélyérzet nélkül nyomja neki 170-nel, minden mozog az autóban, tényleg úgy ülnek benne,
0: felfoghatatlan, hogy még életben vannak, igen.
3: Igen, és úgy, hogy menjetek, srácok, menjetek, tényleg, Jó lesz ez.
0: Igen. Érdekes, hogy mindenkinek megvan az ilyen neuralgikus pontja, hogy ami az egyiket irritál, és azt, hogy figyelj, jöjjön a gyorsítóba, beengedem, nem érdekes, de ha áll a piros lámpánál is nem indul el, tehát mindenkinek van egy olyan pontja, nem, amitől úgy azonnal ledobod az égszíjat közlekedésben. Ugye azonnal azt tudod, hogy ez a gyenge pontod.
3: Amitől nagyon felbosszantom magam, az, amikor éppen mondjuk előzök az autópályán, és meglátom, hogy 3 kilométerről érkezik reflektorozva, tehát még nem is igazán van még a látótávolságon belül az autó, de jön reflektor, nyomkodja rám, fehér Suzuki. Nem fejeztük, fehér Skoda, ez a céges. Nem, mögötted jön, de még jutom 2 kilométerre van tőle, de már nyomja neki a fénykűrt, tehát, hogy menjen a picsába, és látod, hogy fehér Skoda, és tudod, hogy jó, ez egy céges autó, hány óra van,
1: semmi nem drága.
3: Így is van, nagyon fontos volt.
0: Igen, kemény ez, gyerekek. Németből hordják a motyót haza. Ezt csinálják egyébként. Aha, tehát valószínűleg ott veszik meg ezeket a kiszuperált dolgokat, és viszik haza. Hát igen, ezekkel a trélerekkel, meg ilyen szuper komoly kamásokat. Sokat foglalkoztunk, igen, németből jönnek, szoktam őket látni. Ja, tényleg durva. Talán mint egy kicsit kevesebb lenne, nem? Vagy így eleltűnőgetnének. Nem vagyok sokat az M5-ös, nem hármason, de azt látja az ember, hogy nincs annyi.
1: A magyar rendőrség is egy darabig emlékez, hogy voltak nagy büntetések, meg nagy megállítások, úgyhogy lehet, hogy ennek híre ment, és akkor most rendesen viselkednek.
0: Igen, abszolút. Nyugdíjasok mindenképpen a Spárbejáratánál 1 méterre szeretne leparkolni, percekig köröz, amikor megvan a hely, 2 percig tart a parkolási bűvelet. Édeseim, igen. Na jó van, jövünk mindjárt 2 perc, a pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós 7 legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
13: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Nyugatpesti csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: 50. Reklámot hallottak. Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Végül a várható időjárásról. Ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Észrevettétek, hogy a cseresznye az a gyümölcs, amit mindenki kínál, és senki nem eszi? Nem? Megvan? Hogy vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asszalról, de cserkó valahogy kiraksz egy tába egy cserkót, az egy nap múlva ugyanott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
3: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
2: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom,
4: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
2: Hát ebből aztán olyan kis pitelet, csak nyújj,
4: de... Én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
2: remélem,
4: megy
2: a kezem. Remélem, hogy szemenköp egy maggal, tehát így...
3: Nem tudok, te tudsz éleset köpni maga?
4: Persze. Mehet a verseny.
2: Olyat
4: na,
2: köpök,
4: gyerünk, zsült kell leköpni.
2: Olyat köpök, megőrülsz.
3: Na, olyat technika?
2: De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, ma köpő verseny.
3: De mi ez? De hol tudtok, olyat tudsz éleset
2: nem tudsz elköpni a papírit.
3: Figyelj,
2: na. Na, tessék. Figyelj.
5: Hoi, ott van!
2: Viccelsz, jó?
3: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
2: Tessék, zsűrhomlok a következő.
3: Hát én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anya, jó ját!
2: Az öreg! Néha minden egyet az öreg, tessék, zsűrtartja a papírt.
3: Ahogy tudunk sem biztos, hogy legyeljem.
2: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, ami engem nem zavar, nyugodtan, de ami a szár van, köp ki nyugodtan. De látod, hogy
3: Feri testből mozgult rá.
2: Persze!
4: Hát ennek technikája van.
3: De ez a technika? Nem, csak szájban.
4: És ott a nyoma a papíron.
2: Figyelj, de ne csinálj, ne egyetlen, mert fújd meg levegőt.
3: De nyelvet teszem magot, vagy a számba?
2: A szádban van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
4: Így egész kiteszed, és
2: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
4: Úgy.
2: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
3: Valaki majd egy Heimlich fogást, azért, ha úgy van. Jó?
2: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta
4: Rose-nak,
2: és kiköp.
5: Valdaz!
3: Gyula, elnézést kéne, Gyula.
2: Hát ez mi volt?
4: Nagy
2: nem
4: levegő.
2: Volt ebben. Nem
4: a
2: volt ebben
4: lendület. Kell venni. Nagy levegő, mint
2: szűkre
4: a
2: veszed a lyukat, és ott lövött ki rajta. Ott lövött ki.
3: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
2: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
3: Jó,
2: Zsűl, tarts ki a fehér papír. Na tessék.
3: Nem, de azért nem, az a baj,
2: Rose Titanic.
3: Túl sok az ajakmunka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
2: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
3: Hát, a bögrét.
2: Ne, ugye a balansó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák
3: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szád járja, hanem a...
4: Na figyelj, lerágj.

0: magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen, hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
1: Én ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve tényleg. Azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
2: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
1: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
2: Persze, hogy be tudunk, a viccet bolondozott.
3: Már fölállt hozzá kihívással.
1: Micsoda!
0: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
1: Oda nézd meg, a gúnányak.
0: Figyelj, tessék. Igen.
3: Ó, basszus, lement. De az irány jó volt. Még egyet.
0: Az, amit nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
3: Lelágjam
0: neked. Nekem ott megy a magot, csak rák meg körbenét. Sokat tanultak a hallgatók ma is.
1: Én csinálom akkor addig a golyókat.
0: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen? Mutasd? Nézzük a papírt?
3: Várjál már.
0: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja. Imádom. Igen? Gyere, gyere, gyere.
1: Igen, gyere, gyere.
3: Basszus!
0: Alámen.
3: De nem alámen.
1: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
0: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
1: Látom az üveget.
0: Egy, beringatom magam.
3: Az elviszi a célt.
0: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalált szét.
1: Az LMH, de most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
0: Igen, jó. Oda néz!
3: Még egyet!
0: Rádiózás csúcsa!
3: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
0: És adunk élőt, erősül, élőbe vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó? Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
1: Ezt tette
0: Valás. És tényleg pénzt kaptok ki. Te, már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
1: Hopp! 1, 2, 3!
3: Oly! Papír, a papír megvan, de a kör még
0: nincs. Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
1: Zsűl, nem ma kezdett.
0: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite
1: nem,
0: lenne.
1: Ez még megvan, ez még benne van.
3: Ez megéri, szerintem.
0: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat. Na gyere, gyere Feri!
3: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
0: Elmondom neked, hogy fölé köptél. Tehát, hogy oda fölment egy méterre.
1: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
0: Annyi, majd vigyázz a fogsorra, Feri.
3: Nehogy az is
0: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok? Hé, gyerekek, széttöpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
1: Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
3: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
0: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amik a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen indulsz.
1: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy ilyen olimpia szintű összeméretkedés legyen.
0: Most hoz ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadd szóljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas, írja Kisztabon. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
1: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
0: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
3: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
0: Hétvégén ebédelni. ennyi szokott lenni a kritika.
3: És a magot kilőni kézzel, tudod?
0: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
1: Én meg kitudom, hogy a magot csinálom a kezembe.
3: Ha, mutasd már meg!
1: Ez nincs egy ilyen két ujjat közül?
0: Gyerekek,
1: két ujjat közül? Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen üzéket csinálni.
3: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
1: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
0: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál? Meg tudod csinálni?
1: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
0: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
1: jelent. Nem oda vagy, ezért teszek rá majd porcukrot.
0: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás,

0: nézel. Tehát, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nem szabad megnézni. Na, mi van a hahotával? Nincs még egy napi viccünk azért?
1: Eltűnt. Megvan?
2: Itt van, persze, mindig van. Milyen, miért szeretnétek, hogy milyen, hogyan viselje meg érzelmileg, intellektusban,
0: tegyél próbára szégyenérzetben, abszolút. Tehát, hogy szégyenérzetben és intellektusban is tegyél próbára.
2: Van ebben amúgy idézetek is, amiből lehet tanulni például.
0: Mármint várjál, milyen idézetek? Tehát idézetek vannak a haotában híres emberektől?
2: Igen. Van benne egy idézetes rész, ez összezavart engem, hirtelen nem tudom, hogy érezzem magam.
1: Vicces
2: na,
1: idézetek?
2: Tessék, itt vagy... van, így na. Is van.
0: Hú, nagyon kutyorog a gyomrom.
2: Most húzd meg az ujját.
0: Nagyon-nagyon nagy baj lesz ebből.
2: Az apuka bemegy a gyerekszobába, és látja, hogy a kisfia szomorkodva ül az ágy szélén. Mi baj van, kisfiam? Nem jövök ki a feleségeddel!
1: Még egyszer, mert én
0: hát az apukának a felesége az ő anyja. Igen. Nem jön ki a feleségével. A fiú nem jön ki a feleségével.
2: Uh-huh. Hát igen. Hát igen, ez az, ami távoltatott bennünket.
0: Na, ezért hallgatlak titeket minden nap Svédországban. Ezt a színvonalat kevesen hozzák. Nagyon szeretem, a legjobb vagytok, kaptuk SMS-ben. Puszi.
2: Az unokám mindenáron trombitát akar születésnapjára, mondja a nagymama a játékboltban. Van valami játéktrombitájuk? Kétféle is van, feleli az eladó. Egy normál trombita és egy speciális. Mi az előnye a speciális trombitának? Fél nap alatt tönkre megy.
1: Hát kicsit elnevettem magad! Kicsit elnevettem, igen.
2: De ez nem is vicc.
0: Ebben a hahotában, vagy ebben a magazinban olvastam, amit elküldött valaki 9 óra előtt. És az ebb ugyanilyen vicc volt. A miért nem sír a kislány, az megvan? Azt szerintem az egy hahotás vicc.
1: Nem, miért nem
0: sír? Nincs meg. Miért nem sír a kislány, miután elesett a biciklivel?
1: Nem tudom.
0: Mert a kormány átszúrta a tüdejét.
2: Ez nem ebben volt. De bárcsak ebben lett volna.
0: Rohadék röhögsz! Nincs meg ez a vicc. 30 évvel szerintem én ezt egyszer egy hahotával olvastam. Hangosan felrögtem. Na jól van, gyerekek. Oké, azt mondja, hogy játékunk erre a hétre nincsen, viszont mondanunk kell egy eseményt, amit ugye nagyon nem mondtunk a héten. És
2: de előtte még.
0: Igen? De előtte még. Csit, ne többen. Jöjjenek a nagy ágyú viccek.
2: Nos, hogy sikerült a kabátvásárlás? Bőrigáztam. De hiszen nem is esett az eső. Nem bizony. Hát akkor? Az úgy történt, hogy oda mentem az eladóhoz, hogy adjon valami tuti kabátot. Erre ő? Vászon megfele? Á? Esetleg kasmér? Á? De talán valami másik kabát? Erre? Igen, valami ilyesmire gondoltam. Viszont látással hazamegyek, és többet ne hívjatok fel.
1: Mi van, hogy bőrigáztam?
0: Figyelj, ez hahota 83. Ezt nem is, ne akard megérteni. Ne akard megérteni. Hogy bőrigázott, te érted? Jaj, bőrigázott. Ja, értem. Oké, gyerekek. Jól van, gyorsan a hajózásról mondjunk két mondatot. Bár ugye az van, hogy ez jövő hét péntek, vagyis nagyjából egy hét múlva. Szántódi Révtől indulunk, várunk mindenkit szeretettel. 6-10-ig tart a mulatság, 6:30-tól lehet felszállni. Sorban állók, első sorba jegyet vásárlók, egyébként ingyen van, azok már jöhetnek 17:30-tól, és 7-kor indul a komp, kikötünk Tihanyban, és a BSV zenekart viszünk magunkkal, velük még nem voltunk, voltunk már sok zenekarral, Well Hello, Halott Pénz, Valmár, Follow the Flow, tényleg nagyon sok mindenki volt már, de BSV-vel még nem mentünk, jó a csapat, jó a brigád, és a Meszkerviki jön még, ő is zenélget. Sok 100 000 forint nyereményt viszünk magunkkal, játékokat viszünk magunkkal, aki úgy érzi, hogy velünk együtt zárná ezt a fél évet, vagy nyitná meg a nyári szezont, azt várjuk jövő héten pénteken, Szántódon, hát a Révdél. A szokásos időpontban, ugye nekünk ez a szabadság után, vagy szabadság előtti utolsó nagy ilyen kis hajózásunk után elmegyünk egy hét Szabira.
1: Fél hétkor nyit az ajtó, de igen. Már érdemes korábban oda jönni, mert sokan kérdeztétek, hogy van a beszállási sorrend, hát sorba fogtok állni, és
0: aki érkezési sorrendben szálltok be, így van.
2: Általában félmeztelen embereket hamarabb felengedik, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Halányok.
0: Igen.
2: Te is tudod, hogy nem válogatunk.
0: Igen, ha valaki még nem volt, akkor jöjjön, mert lehet, hogy az utolsó hajózás így ebben a formában, más terveink, ötleteink vannak jövőre, úgyhogy lehet, hogy az utolsót hajózzuk. és most kapott a sales osztály a fejhez, hogy kiesett egy szabad szemben látott össze júniusról. De kitalálunk helyette más. Viszont nem biztos, hogy lesz ilyen hajózás. Tehát aki szeretne Balaton közepén koncertet hallgatni, zenélni, hajózni velünk, ott lenni, és átélni ezt. Ez egyébként nagyon unikális élmény, mert tényleg baromi jó hangulata van, ahogy
2: és
0: kell
2: fel a most, hogy a cseresznyem a köpőverseny is felkerült a repertoára.
0: Így egészen unikális. Az tényleg jöjjön velünk, mert hogy az utolsó, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, mához egy hétre, kis túlzással, holnaphoz egy hétre, de hogy jövő héten pénteken. Jó, hajózunk egy nagyot. És 10 órára érünk vissza Szántódra, tehát 10 óra, akkor mindenki ki tud szállni a hajóról.
2: Innentől már csak katamaránokra fogunk kitelepülni, és vízibiciklikre.
0: Igen, lesz más tervünk jövőre, úgyhogy lehet, hogy tényleg az utolsó. Utolsó hajózás, még azért hajózgatunk már egy 8-10 éve, tehát hogy azért tényleg mindenkivel mentünk. Van, aki már kétszer volt. Dunán kétszer volt velünk a Halott Pénz, igen. Kétszer volt talán a Volmár, volt velünk a Valmár, volt velünk a Belhello, tehát van, akivel már többször is hajóztunk, Dunán is hajóztunk, Balatonon is hajóztunk. Hát jó régóta megy ez a történet is, úgyhogy...
2: Itt az ideje abba hagyni.
1: Ki voltál?
0: Igen. Úgyhogy jövőre más lesz. Jó, gyertek, várunk mindenkit. Szeretettel. Kártérítést fogok kérni a mai műsortól, elhagytam az agysejtjeimet. De hasznosak voltunk, mert megtanítottuk Esztert köpni, érted? Hát ez
2: köszönöm szépen amúgy, ezt akartam. Köszönöm szépen.
0: Egy rendes vagány csaj tud köpni.
2: Én még nem, de egy rendes vagány csaj, igen.
1: Majd újabb fütyülni?
2: Én sehogy sem tudom fütyülni. Fütyülni is csak úgy tudok, hogy befelé szívom a levegőt. Tehát én semmit nem tudok kiadni magamból, minden befelé.
0: Igen.
1: Erős fügy volt.
2: Ebben magunkra sikerül.
0: Igen.
2: Ezeket meg, de hogy, te tudsz fütyülni?
0: De egyébként ez egy jó vicc. Apa, egy banán van a füledben. Nem hallom kisfiamet, egy banán van a füledben. Jó, ezt szeretem. Ezer éves, de szeretem. Na jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ha voltak ilyenek, valamit keresünk. 2 perc, pontosan 9:30.
3: Ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja.
6: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott Pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
4: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
6: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Ahol ezt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok, DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
15: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
16: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
15: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok napsütés várható, az északias légmozgás mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját, folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Pénteken kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpártúrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszky Évára emlékeznek. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 év közötti férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorítása a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között tetőzik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rózsi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3:10 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és igen, remélem mávos buli lesz jövőre. Hát készülünk a tókiszáradásokra, azért nem merünk már jövőre hajózást tervezni. Szóval dopamin oldalakról beszélgettünk, ami ugye egészen érdekes tendencia, Dél-Koreában vannak ilyen oldalak, megtaláltuk őket, és kamu vásárlások és kamu ételrendelések eljutsz egészen a kiszállításig, de nem hoznak semmit és nem vásárol semmit, mégis nagyon sok embernek örömet okoznak, egyre többen használnak ilyen fék rendelős oldalakat, ezt mutattuk be és jártuk kicsit körbe, illetve itt forgat a Svarci, és két napra lezárják a Deák tér és az Őrsvezértéri metrót nappal, ami azért még egy amerikai szuperprodukció esetében is nagyon-nagyon ritka. Egyrészt baromisokba kerül, kettő nagyon bonyolult ezt megoldani. Felhívtuk Pejko Tamást, aki egyfajta, hát tulajdonképpen a location manager, így lehet mondani, ugye?
2: Location manager.
1: Oh, wow. Igen, a produkcióban, well, yeah.
3: Very interesting position, if you ask me.
1: Így van, és egy kicsit kifaggattuk erre ezekről az amerikai dolgokról.
3: Prices, budget and stuff.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a kettes metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
3: Hány kiló cseresznyez?
4: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra intézni, kiállítani. Úgyhogy sok tényező, sok lépcsős, hát én azt mondom napi 30 millió forint.
1: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a főváros.
4: Én ennyivel indítanék.
5: Mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek!
4: Az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon, pár évvel ezelőtt valami de sorozathoz.
1: Ez a K-híd, ez a szigetnek a bejáró hídja.
3: Most ezért van ilyen állapotban.
1: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
4: Hát ez ott 5 nap volt igazániból forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek, ez egy közel-keleti ilyen háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne a durva, hogy 5 éjszakán keresztül ment a lövöldözés. De hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy ered hambucit bekapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakosságért van.
1: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert ugye a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehetünk Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni Budapestből.
4: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért a modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
1: Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Svarcival kerülnél bármilyen kapcsolatba?
4: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezettem, és viszontlátásra.
1: Ugye olyan volt, amit szerettetek volna, de nem sikerült elintézni? Tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy
4: autópályafelé,
1: azt mondja, na jó, ez gyerekek, ez bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
4: Igen. Úgy közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
1: Autópálya alagutat szerettetek volna kibérelni, hogy zárják le
4: így
1: nektek?
4: Így.
1: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
4: Pontosan.
1: Hát egyébként egy terelést kell nekik véghez csinálni. Megcsinálj terelés, leterel, visszaterelés, és mennek.
4: Egyszerűbb, mint egy metrónak az zárása szerintem.
1: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metró zárás.
5: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgyse jár senki.
1: Óránként megy el egy autót, és nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
3: Nem. És a Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni néhány napra?
1: Nagyon jó kis ingatlan, csak mondom, ha esetleg kerestek.
3: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
1: Igen.
5: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt. Oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
4: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak és elő tudják készíteni. Aha. Nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk után
5: a gyurmázó gépeket.
1: Ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgattok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
4: Aha.
1: Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamuitellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
5: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, ez abszolút jó. Igen. Tényleg. Dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, ha én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint nem megalázott érte Balázs, úgyhogy...
5: hogy lesz így új dagasztógépem?
1: Hogy jövök én szarul, komolyan mondom. Elintettem a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kazaulok, kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Ugyanezt csináltam, nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket, Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rám, és azt mondtad, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos?
3: És tényleg akarod? Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna, mint
5: mivel
3: akkor.
5: Fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
5: egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csinálni.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csóklevet köztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
5: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
3: Van a BZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Drága dolgok, de azokat én sem veszem, csak nézem.
5: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula.
5: Ja.
1: Tehát, hogy elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükrözöm a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mindig csak egyetek, hova utazol Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Gyermekkoromban nézem mindig az újságban az autó hirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóró vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közértbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 10 perc múlva 10 óra, megnéztem az időjárást, nagyon szép időnk lesz jövő héten a hajón. Nem túl meleg, nem kánikula, 28 fok, ez a pont jó, és hát ugye 10-kor már kikötünk, úgyhogy nem fogunk megsülni a hajón.
3: Mert énekelted, ringat a víz.
1: Igen, és hívjuk a naphallgatóját. Aztán hány órára van itt holnap taxival a Pite, te?
5: Mikorra készítsük be a kis gyomrókat?
3: Nem tudom, én magam hozom be, hát ne viccelj, behozom
1: a
3: őket személyesen.
1: A kezdjük a ferkóval, hogy oda vigyük a pitécskét.
3: Nézze, még van 11 szem cseresznye.
5: Lehet, hogy nem is reggelizek holnap.
3: Meg is leszünk szerintem.
1: Én komolyan mondom, én mától már csak luttól a hágyatom magam, hogy holnap a pite befélem a gyomrocskámba.
3: Hogy megjelenjek ott még éjszaka, hogy lesz egy gyomaradékot.
1: Igen. Ja, Istenem.
3: Az lesz a legjobb. Te hogy szoktad kimagozni ilyen szívószállal, Feri?
5: Nem, kézzel így megfogod, széthúzod.
3: De akkor ráfröccsönök is körülményeidre.
5: Tegyél magadra valamit, amit nem sajnálsz.
3: Olyan nincs. Na. Olyan nincs, amit nem sajnálok.
1: Nem veszi föl, pedig nagyon jót írt, ugye egy cseresznyeköpő versenyt rendeztünk 9-kor. Nem csodálom, hogy ti nem kaptatok az NK pénzekből. Nesze neked kulturális műsor. Jót írt, kár, hogy nem vette föl. Mutatjuk, hogy mit nyert volna.
2: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Ez megkapja, tehát nem jó a feltételes mód, megkapja, csak még nem tud róla, de ez mindenképpen az övé lesz. Addig üldözzük, amíg fel nem veszi a...
3: Csaba, azt kérdezi, hogy mi lesz a következő? Megtanítjátok Eszter fingani?
5: Gyereke. Nem rossz ötlet.
1: Én egyre kevésbé hallok ilyen őszinte reggeli rádióműsorokat, úgyhogy arccal a mélység felé menjünk.
3: Úgyhogy meg kéne díjazni kéne saját magunkat, hogy milyen nagyszerűek vagyunk.
1: Szerintem igen. Szókimondó, bátor, ma már mindenki PC, mindenki kedves, mindenki politikai korrekt. Itt meg cseresznyét köpünk, érted?
3: Buszustalan vagyunk is.
1: Igen.
5: Mindenki köpködte a cseresznye magot.
3: De hát a köpködés alapvetően nem a kultúrának a része. Nem tudom,
5: jó, hát nem egy rádióadásban, na, de bum.
1: De úgy kell megtanulnom pukizni, hogy elaludjon a gyertyalánk. Tehát ennek az lesz a tesztje, hogy Laci írja, berakunk egy gyertyát, meggyújtjuk, oda mész és hús.
3: Jó, az a kérdésem, Balázs, hogy megette nagyobb a hús cseresznyét, hogy mernél most pukizni?
1: Hát...
5: Mocorog.
1: Érdekes dolgok zajlanak. Igen, lehet, hogy már picit ott sérülne az ománc. Tehát, hogy is mondja csak.
3: A reputációd, azt félted, Balázs.
1: Hogy is mondjam, hogy fennakadna egy-két dolog a szűrőn. Igen, én nem bírom nagyon a cseresznyét. Kicsit olyan vagyok, mint egy laktózós, akinek meg kell inni fél liter tejet. Tehát nem az én gyümölcsöm a cseresznye.
3: Időről időre rá kell próbálni, hogy még mindig így van-e. Én nem behiszek.
1: Ja, abszolút, de egyelőre úgy látom, hogy nem alakult ki a tolerancia. Tehát egyelőre ez nem változott. Gyerekkorban működött, valahogy nem tudom.
3: Motorra
1: nem vagyok.
3: Jöttél?
1: Nem.
3: Hát akkor ez egy jobbik eset, nem? Mert van egy kis privátszférád legalább.
1: Igen, hogy amikor Kapcsi elmesélte, hogy mi történt vele az autóban.
3: Ezt nem mesélted el.
1: Hát ja, Kapcsi minden értekezleten elmeséli, tudod, hogy hányszor, hogy...
3: Igen, ja. Hát... Na, ezt majd akkor izé.
1: Imádjuk.
3: Cliffhanger.
1: Jól van, akkor te holnap pitét küldesz, nem vagy? Holnap Juliska van, és aztán mi zárjuk a hetet.
3: Bejövök, mondom, behozom.
1: Ja,
3: a pitét. Jó, pitusz. Hányszor kell elmondani nektek valamit?
5: Hát tudod, sokszor, meg inkább be kell hozni.
3: Bejövök, behozom a kis kezeimmel.
1: Az se baj, ha hétfőre jössz. Amikor úgy érzed, csak legyen kész a pite.
3: Az a baj, hogy hétfőn nagyon, tehát úgy jövök, vidékről jövök éjszaka, úgyhogy akkor nem fogok tudni pitézni.
1: De jössz reggel?
3: Jövök.
1: Jössz reggel. Milyen rendes vagy, látod, elment egy hét Szabira, de még hétfőn bejön. Ez az igazi.
5: Nem bírja nélkülünk olyan sokáig.
1: Ez az igazi.
3: Az egy hét Szabira, az 4 nap lesz, ugye? Hogy 4 teljes napot kivettem szabadságnak, hihetetlen.
1: Jól tetted, jól tetted.
3: Sajnos logisztikai problémáim akadtak, ugye muszáj vagyok jövő héten 4 napig távol lenni, de utána Balázs is lesznek.
1: Pitére fel, akkor ferkó, ma már nem vacsorázzál semmit.
5: Jaj, de finom.
1: Jövünk holnap. Vigyázzatok magatokra. Puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ezekkel a zenékkel lesz jó hangulatú az idei nyár. Üdv mindenkinek a munkában, Györke Attila vagyok. Hamarosan már a nyaraláson hallgatjuk együtt ezeket az igazi mai slágereket. Az idő pedig ma 30 fokos, napos, néha-néha gomoly felhős lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója a szerelvénybolt.hu.
0: És természetesen ma is lesz majd játék Sopron Fest páros napi jegyekért.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: legyen csak igazi mai slágermegy, és ma is sok-sok esély lesz elvinni a páros napi jegyeket a Sopron Festre, július 2-ára, vagy 3-ára, vagy 4-ére. A játékos dönti el, hogy melyik napon szeretne bulizni. Ki az óramáz listája? Lássuk! Halló, halló!
1: Ja, játékra szeretek jelentkezni.
0: Hello, kivel beszélek én most?
1: Erika.
0: Szuper jó a csütörtök? Mit csinálsz?
1: Hát most éppen pihengetek.
0: Ó, szabad nap?
1: Igen, igen, igen.
0: Szabad-e locsolni? Nem? Szabad-e a Sopron Fesztivál belépőt adni, mert 10. lettél?
1: Szuper, köszönöm, köszönöm. Örülök neki nagyon.
0: És mi az, amit tudnod kell?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Szuper, köszönöm, köszönöm.
0: Melyik napra adhatom a belépőt?
1: Hát talán az utolsóra.
0: Megnézitek a Prodigy-t?
1: Igen, igen.
0: Jól van, helyes. És aki szeretne még ott lenni, az hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsort, mert ma is és holnap is sok-sok játék lesz még itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágermely.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na hát, ha van munka, ami számomra a nyárhoz köthető, az Zolié, a Viberezőnké, aki napelemeket szerel. Hát kitartás, jó munkát mindenkinek a tetőn is. Tessék vigyázni, mert lassan magas UV-sugárzással lehet számolni.

véletlenül egy sajtótájékoztatón, mert hogy majdnem egybeesik a foci VB egyik meccsével, egyik New Yorki eseményével, a július 5-i 8-at döntő, amiről az újságírók kérdezték a Polgit, hogy felkészült-e rá a város. Boldogan mondta, hogy a város már régóta felkészült a nagy eseményekre, minden rendben lesz, meg hát pont előtte lesz a Taylor Swift esküvő is, úgyhogy nem lehet gond.

0: Rajz foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nyugodtan kimondhatjuk, gólokban gazdag volt a tegnap este és a ma hajnal a futballvilágbajnokságon, bár pont a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság meglepetésre 1-1-es végeredménnyel zárult. Maga a mérkőzés vontatott volt, de született egy rekord. Cristiano Ronaldo lett a legidősebb mezőnyjátékos, aki valaha kezdőként pályára lépett VB mérkőzésen. Anglia-Horvátország 4-2 lett egy sokkal izgalmasabb és látványosabb mérkőzésen. A szakik szerint ez lett a torna eddigi legszórakoztatóbb, egyben a leggólgazdagabb mérkőzés. Gána-Panama 1-0, azaz egy gól egyébként a 95. percben született a szakadó kanadai esőben, és bár Gána győzedelmeskedett, mégis ők lettek az első csapat az idei tornán, amely az első félidőben egyetlen kapura lövés sem tudott felmutatni. Üzbegisztán, Kolumbia 1-3, és ennek köszönhetően Kolumbia az élre ugrott a K csoportban. Innen várják a folytatást.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Duna

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
10: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
11: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
12: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
13: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann. Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
16: Akár egész napos programot is tudunk kínálni, ugyanazzal a belépővel, amit megvált nyilván a látogató, és mi mindig igyekszünk a látogatóinkat már a nyitástól kezdve úgymond vezetni az egész napon. Fél óránként különböző programok vannak, 10 óra 20-kor már elkezdődik a tengeri malac vonattal, ami szintén egy olyan program, ami nemhogy csak Magyarországon, de nagyon körülöttünk lévő országokban se találunk ilyet. A Pingvin séta egy szintén egy ilyen program, minden nap kétszer, ami nem nagyon látható máshol. A Győri Állatkert valóban több olyan fajmentési programba, tenyész programba részt vesz, aminek a fő szempontja, vagy a fő feladata az, hogy természetes élőhelyek védelme és az ott élő állatoknak a fenntartása az biztosított legyen.
17: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Az állatkert programjairól, aktualitásokról, közösségi eseményekről tájékozódhat a zoogyor.com oldalon.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en.

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is a legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Végre igazi nyár, igazi mai slágerekkel. A nagyobb vizeink rendre 23 fokosak. Magas az UV-sugárzás, aki a szabadban dolgozik, figyeljen oda. Ma 30 fok lesz a csúcs, sok lesz a napsütés.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: A hallgató, kérek 10 percet, és jön a játék. Lehet majd nem sokára ismét páros belépőjéget nyerni a Sopron Festre, amiről részletek most az infók között, aztán visszatérek ilyen dalokkal, mint a Don't Leave.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Július 4-én

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira, és akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként, mostantól a forradalótól a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Nem sokára indítjuk a Daily Mixet, de most még valaki megnyeri tőlem a páros belépőjét a Sopron Festre, júli 2-3-4. Bármelyik nap bemehet a mázlista. Na nézzük, ki lesz az. Rádió egy, tessék.
1: Szia, Imre vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Imre, szeretnél egy jó napot magadnak?
1: Legyen jó a napom.
0: És majd legyen jó a július elejéd is, mert hogy befutottál tizedikként.
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: De jó vagy, Imi!
1: Nagyon köszönöm, szuper, nagyon vagány!
0: Hogy tedik a napod, mit csinálsz? Hallom, hogy vezetsz.
1: Igen, vezetek, a Hungárián megyek, eddig minden rendben van, úgyhogy munkával telik, de földobtátok a napomat.
0: Örülök neki, jó utat kívánok, vigyázz magadra, tervem az, hogy másoknak is feldobjam a napját, úgyhogy lesz ma még játék délután is, itt a Rádió 1-en.

0: Gergely, 11 óra 52, perceken belül indítjuk a Daily Mixet. Szuper nyári idő, jó zenék, finom ebéd, jó fej kollégák, ezt kívánom mindenkinek. Ezt a dalt pedig mindjárt indítjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szerinted tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
9: Meg ez is. És ez is.
8: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Na, mi lesz a mai program?
14: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
13: Vagyis
14: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
13: És ha rock'n'roll, akkor...
14: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
15: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
2: Reklámot hallottak.
17: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas, humnok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeillel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Véget ért a 7. Tiszatavi PET-kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját folkról programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel az Angol Kertben. A fesztivált Szent Ivánéi tűzugrás zárja. Sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet 27 és 32 fok között tetőzik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
2: Rádió
19: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát remélem lazulósabb már a helyzet a munkahelyen is, így a hétköznap második felében. Ez már a csütörtök kora délután, a Paks és a térség, a Daily Mix műsor pedig nem marad el. Kettőig jelentkezem a stúdióból a jó zenékkel, a mikrofon mögött Molek Csongor, és lesznek nyári slágerek és különféle újdonságok is, amelyek általában hát feldolgozások. 2026-ban idén adta ki Bébé Rexa és a Fate lesz a következő slágert, ami eredetileg egy 95-ös darra épül. Az új cím New Religion.

107.7 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Paksi közlekedők elég sokan úton vannak most is, és kell számítani fennakadásra például az 52-124-esen, a 0-as kilométernél közműépítési munkálatok miatt, és a 61-esen Dunaföldvár-Dombóvár Nagykanizsa másodrendű főúton a 3-as és a 18-as kilométer között számítani kell útszűkületre. Vezessenek szabályosan és figyelmesen. A folytatásban pedig amerikai rapper hölgyek zenélnek nekünk egy dalban, ez is lazulós nyári felvétel inkább. Látó és Lukalától szól a Lottery.

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a szokásos ünneplés nyilván nem marad el, kedves paksi hallgatók. Június 18-a van már, Eufémia, Kamilla, Arnold, Levente, Márk és Márkus. Nekik boldog névnapot, a szülinaposoknak nagyon boldog születésnapot kívánok, és remélhetőleg egy kis bulit beterveztek késő délutára vagy kora estére, attól függetlenül, hogy még csak csütörtök van. Most Ray Dalton zenél nekünk, aki karrierje leges legelején még gospel kórusban is szerepelt. Meghallgatjuk a Do It Again című dalt.

0: so don't call me up.
1: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már korábban újabb szakaszába lépett a Gesztenyés utcai parkoló felújítási projektje, kedves hallgatók. A körzet képviselője folyamatosan nyomon követi a beruházást, Kudorné Szanyi Katalin beszélt arról, hogy előkészítették a fák védelmét, áthelyezték már a konténereket, és megtörtént a csapadék csatornák tisztítása, és jelenleg bontják az aszfaltos parkolókat. A Kishegyi út felőli részen ott vannak a telepaksra további részletek. A német duó zenél a Fast Boy, és szól most a Good Life.

0: 105.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, érezze jól magát mindenkit a Rádió 1-en is, aki velünk tart Paksról vagy a környékről. A Daily Mix-et pörgetjük még kettőig, a mikrofon mögött Molek Csongor, és kezdünk egy olyan számmal, amelynél közreműködött egy hazai előadó is. Tóth Abigail és az Accents-nél. Sugar Daddy, ez is felcsendült az idei Rádió 1-es születésnapi fesztiválon, és felfog másodperceken belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nem oly sokára startol az idei Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál, kedves hallgatók, és fellép majd a mindössze 22 esztendős Toby Lee, ő a Brit Blues Rock új csoda gyereke. Hívják, aki 4 évesen kezdett zenélni, 10 évesen pedig már az egyik legkomolyabb gitármárka hivatalos előadója volt, és jó pár díjat bezsevelt már az Egyesült Királyságban, olyan legendák nyomdokain halad, mint például Eric Clapton vagy éppen Jimi Hendrix. A fiatal tehetség brutál energiával, virtuóz játékkal és hamisítatlan blues érzéssel hódította meg a világot. A videói több milliós nézettséget érnek el, és július 4-én, itt Pakson, a Gastro Blues Fesztivál nagy színpadán is láthatja őt a közönség. Garantáltan az idei fesztivál egyik legemlékezetesebb koncertjét hozza majd el. Ezt ígérik a szervezők is, a további információkat pedig nyilván megtalálják a teol.hu hírportál aktuális cikkében. És kicsit más téma, de maradunk itt Pakson, kedves hallgatók. Bővült a napelem park Paks határában. A beruházás célja, hogy a megtermelt zöld energia hatékonyabban hasznosuljon, valamint hozzájáruljon a hazai villamos energiarendszer stabilitásának növeléséhez. A projekt megvalósításához. A projekt részeként 4 darab egyenként 1245 kW teljesítményű villamos energiatároló egységet telepítettek. A részletes infók fent vannak a telepaks.net hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

legnagyobb sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió Egyen. Daily Mix a Rádió Egyen.

0: Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy kis foci kedves hallgatók, Simon Barnabás 5 év után búcsúzik a Baksi FC-től, és az MB2-es FC Ajka játékosa lesz. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első szezonjában mindössze 17 évesen 8-szor az MB1-es meccskeretben is helyet kapott, írja a Paksi FC, és élvonalbeli bemutatkozására sokat nem kellett várni, 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzésen csereként beállva jutott szóhoz. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, és minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az Atomvárosi Együttes hálóját. További infókat találnak még róla a teol.hu hírportálon is. Most Kashmir zenél nekünk, ő az a DJ, producer, aki a zeneiparban elég sok területen kipróbálta már magát, és saját számaiban ilyen filmzenés elemeket elég gyakran alkalmaz. Meghallgatjuk most a Wild Ride című felvételt itt a Daily Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok, akik vezetnek most is, akár Pakson belül vagy a környéken. Paks Kölesd összekötő úton a 62-33-oson útszükület lassíthatja a haladást a 0-as és a 20-as kilométer között, és ugrunk egy picit messzebb az 51-esen, a 78-as és a 100-as kilométer között is útszükület van érvényben. Taylor Swift énekel most nekünk, és az egyik szerelmesebb dala szól a 12. albumról, az Opel Light.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. június 18-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Június 15-én a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ adott otthont a kábítószer ellenes világnap alkalmából szervezett rendezvénynek, amelyet a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság és a Paks Kistérségi Szociális Központ közösen hívott életre. A program keretében díjazták a korábban meghirdetett videópályázat első három helyezettjét. Ezt követően a Dunaföldvári Ferenci Zsolt, az Asztakeservit Környezetvédelmi Egyesület elnöke tartott előadást, amelyben bemutatta az egyesület szemléletformáló túráit, valamint sport és művészeti tevékenységeit. Előadásában arra is kitért, miként vezethet a zene és a sport a környezettudatos gondolkodás és életmód kialakulásához. A rendezvényen bemutatkozott a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, emellett a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Paksi rendőrkapitányság munkatársai drogprevenciós programmal várták a fiatalokat. A résztvevők játékos kvízek segítségével bővíthették ismereteiket a káros szenvedélyek és a kábítószerfogyasztás veszélyeiről. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint a fiatalok körében erősítse az egészséges, a tudatos életmód iránti elköteleződést, írja a Szekszárdi Hírek. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Pakson Weisz Mátyás, a 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz felújítása kapcsán. Új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvíz elvezető rendszer létesítése is szerepel a tervek között, további részletek a Telepaks oldalán. Kéz és láb bilincsben állt a bíróság elé a Bajai Till Tamás halála miatt emberüléssel vádolt F. János. A vádlott továbbra is tagadja a bűncselekmény elkövetését, vallomásában pedig nem csak a nyomozás körülményeit kifogásolta, hanem arról is beszélt, milyen tervei vannak arra az esetre, ha egyszer kiszabadul a börtönből. A személyi körülményeire vonatkozó kérdésekre válaszolva azt mondta, tartozása nincs, és amennyiben szabadul, szeretné folytatni korábbi vállalkozását. Azt is elmondta, hogy jelenlegi kedély állapotát megfelelőnek érzi. A tárgyalás végén F. János azt kérte a bíróságtól, hogy olvassák fel a korábbi rendőrségi vallomásait. A Till Tamás halálügyében zajló büntetőper a bizonyítási eljárással folytatódik. A második júniusi hétvégén a szekszárdi első fordulót követően Budapesten az UTE Atlétikai Centrumban rendezték az U14, U15 és U16 korosztályok területi liga versenysorozatának következő megméretetését. A centrum régióhoz tartozó budapesti, baranyai, Bács-Kiskun vármegyei, tolnai, nógrádi és Pest vármegyei fiatal atléták találkozóján a szakosztály az érmek számát tekintve 28 versenyzőket indító egyesület közül a megszerzett 23-1-3 helyezéssel az Ikarus BS-e, Budapest Honvéd és az UTE szakosztályai mögött a negyedik legeredményesebb volt, 7 arany, 6 ezüst és 10 bronzéremmel, aranyérmesek Kis Csengebori U14 600 méter, Ház Petra U15 gerelyhajítás, Bekemira U15 1500 méter akadályfutás, illetve U15 3000 méter, Pap Andor U14 diszkoszvetés, Ház Petra U15 súlylökés és Vékony Evelin Panni U14 sípoló rakétahajítás. Elsőként került megrendezésre a hétvégén a Bölcskei Filmnapok, a programsorozatnak a Szent András Kastély és a Rákóczi Filmszínház adott otthont. A szervezők hazai és külföldi alkotásokkal, pódiumbeszélgetésekkel, zenei programokkal várták az érdeklődőket. A háromnapos rendezvényre több neves filmes szakember is ellátogatott, összefoglaló a Telepaks oldalán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerek.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, napos idő várható holnap pénteken is itt a középső ország részben. És kánikula, kedves paksi hallgatók, 31-35 fokot jósolnak a hozzáértők, sőt, már a hajnali reggeli órákban is kapjuk a 14-19 fokos értéket, és a szélmozgás mérsékelt marad. A folyadékbevitelre mindenki figyeljen oda, felnőtteknél állítólag testfelépítéstől függetlenül olyan 3-3,5 literbe kell vinni a szervezetbe. Most Topik és Ace van ezzel, a Night PM az alapja ennek a dalnak, szól a Your Love!

107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egyik kedvenc előadónk következik, a Seattle-i énekes, nem más, mint Ray Dalton, és meghallgatjuk tőle azt a sikerszámot, ami elég gyorsan berobbant a Rádió egy déli mixében. Ez a Blood Running című felvétel, ezzel szeretném megköszönni a mai napra a közreműködést és a figyelmet, pontosabban így kora délután az előző kettő felvonásra. A folytatásban bátran maradjanak velünk, 2-től jön vissza a stúdióba Györke Ati és Paksi hallgatók, és garantálja a zenei változatosságot, legközelebb pedig holnap jelentkezem pénteken a Daily Mix műsorral. Molek Csongort hallották, hello!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám! Na, ná, Istenél aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

pénzjátszóknál Regán Lili, Medger Viktória, Jamina, Loci Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió 1-en, minden

0: Top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délután, jó munkát, Györke Attila a stúdióban. Hát drága Rádió Egyesek, van már esetleg, aki a jövő héten Szabira megy nyaralni? Ők már látják a fényt az alagút végén. Hát tessék, itt vannak a nyár legjobb zenéi.
1: Hey, it's Sigala, you're listening to Radio 1, the best radio station in Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 6 órakor csap össze a futballvilágbajnokságon Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság az A csoport második fordulójában. A csehek javítani szeretnének, mert hogy jelenleg csak a harmadik helyen állnak. 21 órakor láthatjuk a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzést a B csoportból. Svájc egy korábbi döntetlennel végződött mérkőzés miatt jelen pillanatban a második helyen áll a csoportban. Éjfélkor kezdődik szintén a B csoportból a Kanada-Katar mérkőzés. Kanada ráadásul hazai közönség előtt játszhat, Katar pedig, ahogy Svájc, pont azonosság miatt szintén a második helyről várja a mérkőzést a csoportból. Hajnali 3 órakor kezdődik magyar idő szerint a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés, az A csoport egyik legjobban várt rangadója. Dél-Korea jelenleg az élről vág neki ennek a mérkőzésnek. A bulvársajtó pedig azzal van tele, hogy K-pop sztárok és mexikói hírességek egymásnak üzengetnek a közösségi médiában, és fokozzák a meccset övező hype-ot.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhe!

Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy.

0: Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grillkolbász Master Good.
5: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrobbás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
11: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. We go together.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és a nyár a Rádió 1-en lesz jó hangulatú, minimális a beszéd, a legjobb zenék pörögnek folyamatosan, és a legjobb bulikba, partikba mi juttattunk be mindenkit. Most is. Július legelején Sopron Fest a Prodigyvel, és a magyar fesztivál zenekarok legjobbjaival. A színpad előtt pedig

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig intézem a fesztivál belépőjét valakinek. Sopron Fest július 2-án, 3-án és 4-én napi jegyet lehet nyerni, és a játékos bármelyik napon ott lehet. Ki az óramáz listája? Halló?
1: Szia, Kitty vagyok.
0: Kitty, te vagy az. 10-én hívtál fel!
1: Köszönöm! Nagyon örülök!
0: Na, mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor te fesztiválozni fogsz!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm szépen! Nagyon boldog vagyok!
0: 20 másodperccel ezelőtt még csak tárcsáztál, erre most meg már ott leszel a Sopron Festen.
1: Igen, igen.
0: Mit csinálsz most amúgy?
1: Dolgozunk könyvelőirodán.
0: De jó, a könyvelők is imádják az igazi mai slágereket, akkor egy jó kis nyárias dalt kaptok tőlem most a munka mellé. Sam Feld, Heart Like Mine, játék a következő órában is lesz. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: egy jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor
11: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Szélmóni stúdión vendége Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing vezető, méghozzá a Győri Állatkertről lesz majd szó. Szia, köszöntelek itt nálunk nagyon sok szeretettel.
13: Szia, köszöntöm a rádió hallgatókat.
12: Mennyire vagyunk győri látogatók?
13: Nagyon sokan a Győri Állatkertben nem Győrből látogatnak el, hanem az ország különböző részeiről, és ebből a régióból is rengetegen érkeznek hozzánk, akár csak egy napra is. A Győri Állatkert a 13 nagy magyar állatkert között látogató számba mondjuk a negyedik helyen van, és hát rengeteg olyan programmal, attrakcióval készülünk a látogatóknak, amivel akár egésznapos programot is tudunk kínálni nekik. Nagyon sok olyan program van, ami például csak nálunk van akár az országban. Tavaly évben mi 72 napot zárva voltunk a száj- és körönfájás járvány miatt, és ekkor alakult egy kicsit a dél-amerikai kifutó, ahol a kapibarák is élnek, és ott például kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze, nyilván itt vannak kisebb-nagyobb csapatok, vagy akár csak szólóban is egy-egy állat. Most nemrég született egy pupu tevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal. Ezelőtt ez a tavaszi időszak nagyon sokszor ezzel az örömteli hírrel segíti a mi munkánkat is, vagy a mi vonzerünk növelését is. Ez nekünk egy nagy szív fájdalmunk, hogy Győrben az állatkerti látogató az állatkert miatt érkezik, nem megy be a városba. A tavalyi évben mi létrehoztunk egy fényparkot, és ennek mentén kialakítottunk egy hajós közlekedést a győri belváros és az állatkert között. Télen ilyen fényhajók közlekedtek az esti órákban, és ilyenkor szezonban napközben ugyanúgy menetrend szerint ezekkel a sétahajókkal tudják akár az állatkertet megközelíteni, vagy pedig a mi látogatóink az autóikat ott hagyva bemenni a belvárosba.
14: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
15: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
16: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
17: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Görögország és Ciprus 24-25 fokos, Törökországban 26, Egyiptomban 27 fokos a tenger. Itthon a nagyobb tavaink 23 fokosak, és a nyár, a meleg, a napsütés marad a következő napokra is, holnap 34 fok lesz a csúcs az országban.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Ayvens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Köszönjük szépen, és ha már

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük valaki most megkapja a páros napi jegyét a Sopron Festre. Nemrég játékot indítottam, és július 2-án, 3-án vagy 4-én ott lehet másodmagával. Háló, háló!
1: Háló!
0: Háló!
1: Háló, Bálint vagyok, háló!
0: Háló, Bálint, háló, Pacsi! Honnan hívtál?
1: Éppen autóval megyünk haza Sopronba.
0: Már mész a fesztiválra?
1: Hát egyelőre haza, de hát nem tudom, hogy most jó helyen járok-e.
0: Már mész a fesztiválra. 10-én hívtál fel!
1: Gyerek,
0: hát egy egész család játszik velem, ahogy hallom.
1: Igen, kocsiba ülünk, de folyamból mondtam felettem, hogy nyomja.
0: És milyen jól nyomtad? Kérném a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi, ma is Slayer megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Hát menjen az egész család fesztiválozni, én 2 napi jeggyel megtámogatom ezt a kis családi programot, jó?
1: Nagyon jó, köszönjük szépen!
0: A parti részleteit pedig most mutatom az információk között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, változott a stílus, a jó hangulat, a nyár feeling megmarad. New Religion, BB Rexa következik, aki nagyon közvetlen a rajongóival, viszont emiatt több online balhéba is belefutott már. Többször szólt vissza a kommentelőknek, ha body shaming vagy bunkó beszólás érte. BB Rexa nem hagyja magát, egyébként nagyon jól is teszi. Közben a zenéi hasítanak, New Religion, ezt nagyon szeretjük tőle!

0: Foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nyugodtan kimondhatjuk, gólokban gazdag volt a tegnap este és a ma hajnal a futballvilágbajnokságon, bár pont a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság meglepetésre 1-1-es végeredménnyel zárult. Maga a mérkőzés vontatott volt, de született egy rekord. Cristiano Ronaldo lett a legidősebb mezőnyjátékos, aki valaha kezdőként pályára lépett VB mérkőzésen. Anglia-Horvátország 4-2 lett egy sokkal izgalmasabb és látványosabb mérkőzésen. A szakik szerint ez lett a torna eddigi legszórakoztatóbb, egyben a leggólgazdagabb mérkőzés. Gána-Panama 1-0, azaz egy gól egyébként a 95. percben született a szakadó kanadai esőben, és bár Gána győzedelmeskedett, mégis ők lettek az első csapat az idei tornán, amely az első félidőben egyetlen kapura lövés sem tudott felmutatni. Üzbegisztán, Kolumbia 1-3, és ennek köszönhetően Kolumbia az élre ugrott a K csoportban. Innen várják a folytatást.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet!
5: Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: A Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
5: július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Építkezik, felújít. Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
14: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
15: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
16: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
17: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
19: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
18: Alfa!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, 16 óra 15 perc, közlekedési infók. Léna nagyon cuki dobott egy ilyen SMS. Sziasztok, M1-es Budapest irányában akkora a dugó, hogy a kocsik inkább visszafordulnak abban reménykedve, hogy le tudnak hajtani valahol. Léna. Hát drága Léna, az M1-es autópálya Budapest irányába az egy teljes pálya lehet, határtól végig, szóval legközelebb nagy segítség lenne, ha megírnád, hogy pontosan hol lehet a gond, mert az lehet Győr, Tatabánya, de Bicske is. Viszont szerencse, hogy dobott üzenetet Balázs is. Három kamion ütközött állítólag a komáromi csomópont után a 76-os kilométernél, több mint 8 kilométeres a dugó. Samu pedig azt írja, M7-es dolgoznak Budapest felé a 60-as kilométernél Székesfehérvárnál mozgó tereléssel. Jöhetnek még a hírek, a forradalom 20-as 311-111.

0: B1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 6 órakor csap össze a futballvilágbajnokságon Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság az A csoport második fordulójában. A csehek javítani szeretnének, mert hogy jelenleg csak a harmadik helyen állnak. 21 órakor láthatjuk a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzést a B csoportból. Svájc egy korábbi döntetlennel végződött mérkőzés miatt jelen pillanatban a második helyen áll a csoportban. Éjfélkor kezdődik szintén a B csoportból a Kanada-Katar mérkőzés. Kanada ráadásul hazai közönség előtt játszhat, Katar pedig, ahogy Svájc, pont azonosság miatt szintén a második helyről várja a mérkőzést a csoportból. Hajnali 3 órakor kezdődik magyar idő szerint a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés, az A csoport egyik legjobban várt rangadója. Dél-Korea jelenleg az élről vág neki ennek a mérkőzésnek. A bulvársajtó pedig azzal van tele, hogy K-pop sztárok és mexikói hírességek egymásnak üzengetnek a közösségi médiában, és fokozzák a meccset övező hype-ot.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
7: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiúbandás csávó vagy.
8: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
6: Az egyik sztár, a másik lúzer.
9: Ez az én dalom, én írtam.
10: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
6: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. A belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.

0: A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
7: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
8: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
9: Skoda.
10: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
11: This is the World Is Mine Radio Show.

Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1!

ez a Rádió 1, 16 óra 37 perc közlekedési hírek. Három kamion ütközött ugye az M1-esen a komáromi csomópont után a 76-os kilométernél, és több mint 8 kilométeres a dugó, nemrég mondtuk el. Na hát sajnos van még egy kamionos baleset, az M6-oson Budapest felé a Fácán a pihenőhely után, a törbelékek a határ felé vezető oldal sávjaiba is jutottak, úgyhogy ott is lezárás van. Samu nemrég azt írta, az M7-esen dolgoznak Budapest felé a 60-as kilométernél, Székesfehérvárnál mozgótereléssel. Névtelenül pedig valaki azt írja, az 1-es főúton két autó balesetezett Budaörsön a Szabadságúton. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Hamarosan Rádió 1 Live Mix 5-től 6-ig Király Tamás helyettesíti ma Juhász Gergőt, és Jamina áll mellé a pultba. Itt a Rádió 1-en.

Taylor Swift következik. A világ összes énekesnője közül ő nyerte el a legtöbbször az év albuma díjat Grammy gálán. 4 ilyen szobra van. Taylor Swift, Opalite, az igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. 5 után is a Live Mixben. Király Tamással és Jaminával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja.
3: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino.
12: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
13: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
14: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
16: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
17: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
18: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Vátaszéki út 132.
19: Szekrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
20: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
21: This is the World Is Mine Radio Show.

0: The World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: És Jamina itt is van mellettem óriási lendülettel. Hello mindenkinek! A mikrofonnál viszont Király Tamás.
3: Igen, meglepődtünk. Szia Tamás, üdvözlünk a Live Mixben téged is, és én próbáltam huhogni egyébként, mert a Gerivel mindig a sweepert elhuhogjuk, de most
2: nem adtad be.
3: Így van.
2: Hát, már az első hiba megvan, hát ha nem lesz ennél több. A kamerát elindítottuk, a TikTokot mindjárt elindítják, a csodálatos technikusaink éppen dolgoznak ezen ezerrel, lehet minket természetesen nézni és élőben. A következő egy órában viszont Jamina mixeli az igazi mai slágereket.
3: Így van, és akkor indulok is. Tök jól mondtad, Tomi, hogy a visszavonuló Ed Sheerannel fogunk kezdeni. Hát akkor érdemelje meg a mai nyitódalt, ez pedig Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel kezdjük tehát Király Tomival és velem Jaminával a Rádió 1 Live Mixet.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál. Jamina.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix, a lemezjátszók mögött Jamina, és ha tippelnem kellene, akkor tudja, hogy nézed a foci VB-t.
1: Miből gondoltad? Igen, nézem. És ráadásul kis prospektusom is van, ilyen óriási, mint régen, tudod, voltak

0: elképesztően élvezem.
1: Vagy mondjuk ezt az AI megcsinálja 2 másodperc alatt, de nagyon cuki.
0: De azt nem tud kitöltögetni, nem, ugye nem, otthon, szóval így nagyon élvezem.
1: Kinek drukkolsz?
0: Hát őszintén a portugáloknak, aztán hát most kicsit így a tegnapi meccs óta elbizonytalanodtam, de lesz ez, jó lesz ez.
1: Igen, hát én a braziloknak.
0: Igen, ez a két, valamiért két ember van, aki vagy a braziloknak, vagy a portugáloknak szurkol, de írjátok meg, ha tényleg valaki esetleg más csapatnak. Te kinek szurkolsz?
1: Olaszoknak? De cuki vagy.
0: Igen, na, a technikusunk Márk az olaszoknak szurkol.
1: Meg kellett próbálni. Jó van! SMS, telefon, Viber 0623111111. Jöhet az, hogy kikinek szurkol, és persze jöhetnek az üzenetek. Az igazi mai slágerek között pedig egy óriási kedvenc most.
0: Így van, igen, és gyertek a TikTokra is, itt pedig egy kicsit kulisszák mögött is dumálunk, beszélgetünk. Folytatom a legújabb közös dalommal, Tolvaj Renivel karöltve. Ez a Feel the Fire. Jön a Rádio Live Mixben.

0: De jó ez a dal. Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Live Mixben, Jamin a lemezjátszok mögött. Szia, Jami és Tamás, mi locsolás közben hallgatunk titeket a gyertyőccel. Kicsit felpörgött, jön a tűzoltó autóval locsolni, és kaptuk is erről egy nagyon cuki videót. Tényleg van egy ilyen kis...
1: tényleg, jó, de aranyos. Köszönjük szépen ezt a videót. Egyébként ilyenkor ez a locsolás, annyira imádom én is nyáron, mikor ki kell menni locsolni. Én kicsit később szoktam, ilyen 8 körül, de tényleg nagyon-nagyon jó
0: ilyen
1: program.
0: Kis chill az egész, nem? Lenyugtat.
1: Főleg ilyen kis tűzoltóautóval meg fogom gondolni ezek után.
0: Na, valamit megnéznék, amikor egy ilyen tűzoltóautón jössz. Sziasztok, mi most indultunk osztálykirándulásra Zamárdiba, az egy jó hely. Az osztályfőnökünknek Ági néninek kellene egy jó kis zen, amitől lelazulna, mert még nagyon feszült. Hát igen, az osztályfőnökök azok sokszor feszültek.
1: Figyelj, oda nem bármilyen zenét küldenék, az nem lenne elég hideg.
0: Lehetetlen. Volt neked nagyon emlékezetes osztálykirándulásod?
1: Nem.
0: Nem volt?
1: Sajnos nem voltak jó osztálykirándulásaim, vagy saink. Egyetlen egyszer volt ottalvós, attól egy kicsit féltem, izgultam, aztán abból se lett olyan nagyon nagy wow. Úgyhogy nem, sajnos nem, de egy hardcore sztorit meghallgatnék azért. Milyen egy hardcore osztálykirándulás mondjuk?
0: 0620-311-111, de nézzük, mi az a dal, amitől hát Hági néni egy picit lelazul.
1: Hát, próbáljuk meg Martin Garrix-től a Tolcsúszót, ez akkor megy oda a buszba. Buszba vannak még, ugye?
0: Ezt tudjuk, de biztos.
1: Na mindegy, menjen oda a buszba, és akkor jó osztálykirándulás, nektek pörgünk tovább, tehát Király Tomival, velem, Jaminával, itt a Rádió egy Live Mix.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió egy live mix.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mekkora volt ez a Limex, Jami? Én imádtam, tényleg.
1: Örülök neki, köszönöm szépen, igyekeztem tényleg.
0: Szerencsére nagyot mentünk a TikTokon is, nagyon köszi mindenkinek, aki ott követett bennünket meg élőben a webkamerán. A hétvégén milyen fellépések miatt nem nézed a BB meccseket?
1: Nehogy azt hitt, hogy ezt kihagyom, azért max a kocsiba fogom nézni.
0: De... Egyébként ilyen, ha valakinek segítenek a mostani nagyon idióta időpontok, azok egyébként ti vagytok, mert hogy két fellépés között simán meg tudtok nézni egyet.
1: Amúgy tényleg igazad van, na, úgyhogy én a kocsiba fogom valószínűleg nézni.

0: kellemesebb klíma lesz.
1: Hát főleg, mikor valakiben akkora lendület van, mint benned a szettek között, szóval azért ott ég a kalória.
0: Igen, igen, azért leszoktam mérni ugye okos órával, ez egy ilyen 500 kalória körül van a kettő fellépés.
1: Az iPhone megdicsér akkor mindig esténként.
0: Megszól,

0: gyűrűmet, úgyhogy tudja, hogy mit csinálok.
1: Jami, zseni volt, nagyon köszi, hogy itt voltál.
0: Mi pedig, én is köszi.
1: Mi pedig megyünk tovább mindjárt ezzel. Kamrád és a Be Mine elsőként a kívánság műsorban várom a kéréseket, és figyeljünk nagyon, mikor indítok játékot, mert hogy Sopron Fest páros belépőket is lehet majd nyerni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regálili.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
6: Notino.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
16: A tartozás összege 36.000 dollár.
17: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
15: Megoldom.
18: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
19: Mi történt magával, hangoló?
3: Nyisd ki a széfet.
18: A zongora hangoló. A mozikban.
1: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
12: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
21: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
22: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
23: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
24: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
23: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
25: Mert

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul a kívánság műsor, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk 0620-311-111. Elsőként a vonalban Henny várakozik, szia, kinek szeretnél üzenni?
1: Életem szerelmére, Zsoltnak szeretnék üzenni, hogyha lehetne.
0: Már mondhatod is, hogy micsodát?
1: Hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ő az én hősöm, és ő az én életem szerelme. És mellette vagyok, és nagyon-nagyon szeretem őt.
0: De fog örülni, hogyha ezt hallja. Meg ennek a dalnak is az igazi mai slágerek között egy hatalmas kedvenc, Ray és a Where is My Husband.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Sokan írják, hogy az M0-áson dugó van. Az M0-ás északi szektorában egészen pontosan a Megyeri híd után az M3-as felé vezető oldalon egy személyautó és egy tehergépkocsi koccant, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás pedig meghaladja 3 kilométert. Türelmesen. A közlekedési infok után pedig Laci várakozik a vonalban. Szia!
1: Tudok zenét kérni?
0: No, ne, csak mondd, mit szeretnél.
1: Új Bibirexát kérem.
0: Akkor ez indul neked, meg Gábornak is. Szilvi üzent Viberen, sziasztok, én páromnak, Gábornak szeretnék kérni valami igazán pörgős számot, ha már dolgozik, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Hát akkor ez neki is szól, óriási kedvenc, a Faithless dallal, Bibirexa jön, ez a New Religion, illetve van még itt egy apró infóm. Most kell sörögni, mert aki tizedikként mondja a rádió eszlogent, annak adok egy páros Sopron Fest belépőt.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a kezemben a páros Sopron Fest belépő, amit hát most derül ki, hogy kinek adok át. Mert meglátjuk, hogy ki lesz a tizedik. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Klári vagyok, játékszonyantkünkni.
0: Szia, Klári, honnan?
1: Most Szegeden vagyok éppen.
0: Mit csinálsz? Területi képviselő vagy?
1: Igen, honnan tudod?
0: Hát figyelj, az, hogy most épp Szegeden vagyok, az lehet taxis, buszvezető, hogy mondjuk, aki a vonatot vezeti?
1: Hát a vonatvezető.
0: Vonatvezető? Azt hittem, van erre valami spéci szó. Mindegy, szóval ők vannak más városban, meg a területi képviselők, amúgy a legtöbben ugyanott dolgozunk. Na, hát Szeged egy jó hely, és pont így kell tizedikként telefonálni Szegedről is, ahogy te csináltad.
1: Ha, minden így végre!
0: Szegedről pedig úgy szól a rádió eszlogen, hogy...
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Aztán, nagyon szépen köszönöm! Húzzá!
0: Egyébként hol laktok? Honnan fogtok menni Sopronba?
1: Ódmezővásárhelyen.
0: Hát nem vagytok sokkal közelebb az, mondjuk te minden esetre. Megéri, mert jó buli lesz. Érezzétek jól magatokat majd!
1: Nagyon köszönöm, nagyon köszönjük!
0: Játék még lesz a következő órában is, az igazi mai slágerek között pedig

0: Ez a folytatás Exxon-szer, a Misha Miller és a Don Dave pár perc is indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsay Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
13: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
1: Reklámot hallottak.
14: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rengeteg az üzenet. Szia Tamás páromnak, Gábornak szeretnék kérni egy igazi mai sláger DJ Metzger Vikitől. Ő dolgozik, és pont ezért kellene, hogy pörögjön egy picit. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, jó a választás, és ezt odaad szeretnék kérni. Laci is a vonalban. Ti merre jártok? Szia!
1: Éppen úton vagyunk, osztálykirándulásra.
0: Osztálykirándulásra, azt az de jó! Kinek üzenünk?
1: Hát ennek az úgymond konvojnak szeretném üzenni, hogy aki utoljára ér oda, az tölti az első kört mindenkinek.
0: Hideg ásványvízből nyilván. DJ Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden. Nektek indul a Rádió 1-en is. Érezzétek jól magatokat a kiránduláson.
1: Rendben, oké. Okay.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki szereti a nagy meleget, a nagy hőséget? Annak jó hírem van, holnap 34, aztán 36, hétvégén pedig vasárnap még akár 37 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Nézzük, mivel kezdjük a következő zenei órát. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Kalász Judit vagyok Miskolcról, és a Sugar Daddy-t szeretném kérni, hogyha lehetne. Nagyon szeretem ezt a dalt.
0: Azt megértem, mert nagy kedvenc. Pár perc és hozom itt a Rádió Egyen. Köszi, hogy csörögtél. Szép estét. Szia!
2: Egyszer kész. Hello, szia!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió Egyen!
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotban is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pörög tovább a kívánság műsor, a számunk 0620-311-111, ide jönnek a közlekedési infók is, többen értek, hogy a fővárosban baleset van sajnos a Könyves Kálmán körúton az Üllői út előtt, köszönjük az infot, vezessen mindenki óvatosan. A közlekedési infók után pedig nézzük, ki van a vonalban. Hello!
1: Kimre vagyok, Kimre. Éppen dolgozom.
0: Mit csinálsz?
1: Hát ilyen sportírozó cégnél.
0: Sportírozó cégnél? Fú, óriási a zaj mögötted. Nézzük, hogy mit szeretnél kérni.
1: Martin Garrix testvérem.
0: Oké, kinek küldjük?
1: Dolgozóknak.
0: Akkor mindenki, aki még melózik, megkapja ezt az igazi mai slágert Martin Garrixtől, a Butterflies, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó idő lesz a hétvégén, de szombatra, vasárnapra is mondanak elszóltan esőket, szóval azért erre is fel kell készülni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A kíváncsi műsor pedig most épp Sanyi hívta. Szia! Mit szeretnél?
2: Kamrájtól ezt zenét szeretnék kérni, és ezt szeretném küldeni barátoknak és ismerősöknek is. Mindenkinek további szép napot kívánunk.
0: Meg hát most már lassan szép estét. Köszi, hogy hívtál, viszont...
2: Igen, szia!
0: Várjál, segítesz nekem?
2: Tessék.
0: Képzeld, van nekünk egy Sopronfest játékunk, viszont ezt el kell indítani. Annyit kellene mondani, hogy most kell telefonálni tizedikként.
2: Most kell telefonálni tizedikként.
0: Így is van, ahogy Sanyi mondta. Köszi, jöhetnek a telefonok, neked meg szép estét, szia!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefonok, folyamatosan csöngenek, én meg folyamatosan vettem eddig 9-et. És nézzük ki a 10. rádió egy. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Hello, szia, hallottam, hogy most kell telefonálni a Sopron festményekért.
0: Hát mondjuk úgy, hogy most kell 10-ként telefonálni. Nem volt szerinted ez egy picit gyors?
1: Szerintem nem. Szerintem nagyon jókor hívtak, legalábbis nagyon remélem, mert...
0: Hát képzeld, az a helyzet, hogy... Te vagy a 10.
1: Ez az! Igen! Igen!
0: Nem volt gyors! Honnan csörögtél?
1: Gödről csörgök, épp itt a Rákóczi téri körforgalomba hajtok hazafelé.

0: Akkor már meló után mész pihenni?
1: Igen, nagy pihenések. Mennék most a Sopronba is egy kicsit pihenni, így, hogy tudom, hogy lehet oda is, azért rögtön jobb lenne, de a mai nap még megerésztek az otthoniban is egyelőre. Ja, és a Rádió 1 csak igazi mai slágernek.
0: És ez az, amivel meg is nyerted azt a páros belépőt.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Úristen, de jó!
0: Nagyon gratulálok! Olyannak tűnsz, aki ilyen tervezgető, szerintem már a fejedben ma, hogy kivel fogsz menni.
1: Igen. Hát a két legjobb haverommal szeretnék menni. Igazából gyerekkorunk óta együtt járunk nagyjából mindenhova, és nagyon jó lenne, hogyha nem tudom egyébként, ez hány, de páros belépő.
0: Hát igen, ez egy páros belépő, tehát valaki még ott a zsebébe fog nyúlni egy picikét, de azért ez szerintem mindenképpen benne van.
1: Nem.
0: Az van, hogy nem. Azt majd szépen megveszitek.
1: Hát figyelj, hárman azért összedobjuk így, már így is tök jó fejek vagytok, hogy ezt így elintéztétek.
0: Nagyon gratulálok, még egyszer érezzétek jól magatokat.
1: Rendben, nagyon szépen köszi, és legjobbakat.
0: És szerintem sokaknak fontos info, holnap is lesz még játék, tehát lehet páros belépőket nyerni. Most viszont egy óriási kedvenc, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő dalt Béla kérte, aki éppen úton van, elég hosszú úton azt mondta nekünk, hogy hétfőn fog hazaérni, a családjának pedig szeretne küldeni egy dalt Joel Corey-tól. Ez jön már is, és nézzük, hogy ki van a vonalban. Hello!
1: Katla Katalin.
0: Szia! Te kinek szeretnéd küldeni ezt a dalt?
1: A barátaimnak, hogy nagyon köszönöm az évet, és sajnálom, hogy itt kell hagynom őket, és nagyon szeretem őket.
0: Na, miért kell ott hagynod őket?
1: Iskolát váltok.
0: Á, oké, de hát azért a barátságok gondolom megmaradnak. Igen. Hát azért találkozni lehet velük, megbeszélni.
1: Nyári szünetben a programokkal, igen.
0: Oké, nagyon jó nyarat neked.
1: Köszönöm.
0: Én pedig nagyon kellemes estét is kívánok mindenkinek. A diszkós ittel, a csapat már itt van. Bárány Attila, Hamai PJ és DJ Junior. 8 órától 9-től pedig természetesen ma is World is Mine. Holnap pedig újra Sopron Fest játék is lesz. Király Tamást hallottátok. További szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 20-

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
10: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csütörtök este is indul a Diszkósít Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
4: Ladies and gentlemen, madame, hermadan, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm. Publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig, és ne tessék elfelejteni, már csak 2-t kell aludni, és szombaton jön a születésnapi parti itt a fővárosban.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Én is mondanám, hogy itt leszek 9-ig, de nem biztos, hogy itt leszek 9-ig, mert mennek a meccsek is. Engem nem érdekel már. Jó, vicceltem. Egyáltalán nem érdekel a foci. Annyira rosszak a meccsek, hogy Jézusom. Elképesztő. Nagyon unalmas. Főleg az első, nem tudom, 5-6 meccs a hátom közepére nem kívánom. Jó, nem mondom, azóta láttam egy-két nézhető, de hát üljünk már le.
4: Igen, annyira nem jók a meccsek, 1-2 nézhető volt idáig, de hát az ilyen lesz valószínűleg, hiszen 48 csapatos ugye a világbajnokság, egy csomó olyan csapat van benne, aki nem üti meg a világszínvonalat, de itt vannak, a részvétel a fontos, szokták mondani. Viszont indítsuk a Diszkósít Rádiósót, Kátó és John közösségben a Turn the Lights of DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: rádiója, csak igazi mai slágermény diszkosít Rédesó DJ Juniorral, Bárnyatel és velem Hambai TG-vel. Picit visszatérnék a világbajnokságra, mert ugye mondtad, hogy nincsenek olyan csapatok, amik világszínvonalok, és ezért rosszak a meccsek. Na most szerintem a világ egyik legjobb válogatott az a brazil, nem? A másik meg a marokkói, most nyertek Ázsia vagy Afrika.
1: Ez jó meccs volt, ez nem volt olyan rossz meccs.
0: Az! Hát majdnem megöltem magam arra az egyre.
1: Nem volt jó.
2: Beszéljünk erről. A legszomorúbb az egész, mit mondta? Hányan kerültek be? 36?
3: 48.
2: 48 csapat. És nem vagyunk köztük. Tehát
1: ez azért van, mert Európának azt hiszem 16 csapatot adtak, vagy 15-öt, nem tudom. Ugye, és egy csomó olyan térség van, olyan földrész van, ahol több csapatot adtak, mint amennyi valójában szerintem megérdemelte volna.
2: A haverom beszél angol, azt mondja, who the fuckers?
1: Én most a kolaszra váltok, mert én el vagyok utazva, és akkor most a folytatásban Ricky a Poveri, hétfőn mutattam be itt a rádió egyen az újdat, amelyet egyébként a Discosit Pizza kóstolóra gyártottam, Chai Tali, Chamore, DJ Junior MX-ben szól a Discositben.

0: Rádió, Rádió, egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít Rádió Show 3D-ben DJ Juniorral, Hanvaj Pícsivel és Bárány Attilával, és jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Arnoldok, Leventék, Arnók, Desdemónák és Doloreszek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Horváth Zoltán DJ Hori, aki háttérben sokat segíti a munkánkat, és aki állandó fellépője a Dance Sized és a Personal Jesus buliknak, Tóth Sándor Bóc, a Biztonság B-középből, Torma Jani Zsanett, Nádasi Mirtil, Baracskai Rita, Bazsa Péter a Rádió 1-ből és Kobolák Gábor barátom. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Tegnap már boldog születésnapot kívántam Tóth Risinek, egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, neki nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ezúton is szeretném ezt megerősíteni. Ugyebár tegnap volt 47, ő is Iker, és szombaton, na hogy ott lesz az én kis születésnapi partomon, a pesti rakparton.
2: A Horit én is üdvözlöm, sok boldog születésnapot kívánunk neki. A folytatásban viszont jön Hugel, Iman Angel, valamint Ultranate, és ez a Moving to the Sun, és most már a DJ Junior videó csatornán 10 000 körül jár pár nap alatt, ez az eredeti valódi DJ Junior remix, úgyhogy most lejátszom itt a Rádió 1-en.

0: Tisztaságú magas BPM tartalmú adrenalin szintű diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila itt van, Hanvai PG is itt van, én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek egészen este 9 óráig.
1: Nekem az jutott eszembe egyébként, hogy néztem a holland-japán meccset.
0: Igen.
1: Először japán. A japánok azok jók voltak. De nem Y3-ban voltak a pályán, miért ez?
0: Szerintem nem engedték meg, a világbajnokságot.
1: Pedig az zseni. Igen,
0: ez a mezők a japánoknak egyébként, az a mezők, ugye? Én még annyit akartam mondani, hogy az első félidő szerintem kuka volt teljesen, a második félidő volt jó ezen a meccsen.
1: Így van. De ja, az végre az jó meccs volt.
0: A japánok szenzációsak, nem tudom, hogy az infokat velük kapcsolatban tudjátok-e. A japán nézők a lelátót, mielőtt elmentek volna, letakarították.
1: Mindig.
0: Azt hagyján a japán csapat az öltözőt úgy hagyta ott, hogy tiszta volt és kitakarítottak.
1: Mindig
0: is. És ugye ez egy európai sport, és ebben nyújtottak egy meglehetősen számomra is élvezhető teljesítményt. Semmi más nincs a háttérben, csak is az alázat. A japánok a legnagyobb.
1: És az, hogy fejjel értek el gólt a holland védelem
0: előtt. Nem magasak. A szamurájok nem magasok, viszont gyorsak és ügyesek.
2: Az jutott még eszembe, hogy az Európa bajnokságon a japánok is kitakarították. A izet mondanám voksán virág, de nem, mert Európa bajnokságon ilyen nincsenek argentinok, japánok.
1: Jó!
2: Viszont a folytatásban menjünk tovább egy eredeti valódi.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, holnap a Felvidéken Füleken kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Ballószögön zenélek DJ Wallace Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én, ahogy mondtam, nem vagyok most itthon, külföldön, de szombat este már hazaérkezek, és utána egyenesen startot veszek, és a Szelidítónál fogok játszani egyébként jó néhány ismert magyar DJ társaságában egy ilyen úgynevezett Classic House Partin, és a folytatásban, ha már diszkosít, akkor hamarosan kész a klip, és remélhetőleg a vokált is befejezzük úgy, hogy ki tudjuk adni a dalt. Jöjjön a vadonatúj diszkosít, ez

0: mine. Itt a vége, fuss el véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már nagyon régen mondtam, de nagyon időszerű, gusztustalan, népszerűek vagyunk, és ennek hamarosan ti is látjátok majd kárát vagy javát, ahogy tetszik. Egy biztos, mi hárman már a búcsúzunk, ők röhögnek, de én meg igazat mondtam, hát ez van mindegy. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila elköszönnek, ne felejtjétek, holnap Fülek és Bogás, szombaton pedig Ballószög és Salgó Tarján. Aztán a vissza, bébé!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, ez ennek Hanvai PJ volt, a most szombaton 50. születésnapom egy 5 órás exkluzív szetter várok mindenki sok-sok szeretettel a Pesti Rakparton, a belépés díjtalan, tessék megérkezni, már 23 órától elkezdek játszani, de előtte még egy újabb, illetve egy másik 5 órás szettel Fatboy már délután 6-kor elkezdi a szórakoztatást, szóval tényleg tessék megjönni korán. Szevasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az új Ricky a Poveri dala, Ciao Italia, Ciao Amore, amit játszottam most is itt a rádióban, kikerül a DJ Junior videócsatornára, és egyébként a héten kedden voltunk még, amikor itthon voltam, egyeztetni a Club Speed bulival kapcsolatban, hogy Bakelitről hogy tudunk játszani majd a Kopaszigáton, ezt is sikerült összehozunk, úgyhogy július 4-én Club Speed, és hogy miért mondom ezt, mert egy olyan dallal búcsúzom, amelyet nagyon sokat játszottam ott a klubban, és ebből csináltam egy vadonatúj DJ Junior MX-et, jön Jens és a Loops and Things, itt a DJ Junior MX, ezzel búcsúzik a Discoshit Radio Show, itt a rádió egyen. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Ajósz Balázsékkal, a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26.

0: Class a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark

A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: Figyeld jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine radio show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Innentől Regál Lili és Joer Junior a lemezjátszói mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

0: Meghallgatjuk a videóklipjét is.
1: Szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezzem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

Sound is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

like money. I like money, fancy shit. Buy me

0: győztes Regál Lili a lemezjátszói mögött, és hát vannak a pop történelemben olyan dalok, amire aztán nagyon-nagyon sokáig kellett várnia a közönségnek. Ez a most érkező pontosan ilyen, 2016-ban kezdett el dolgozni rajta közösen Martin Garrix és Ed Sheeran, és 10 hosszú évet kellett várnunk arra, hogy végre itt legyen és megjelenjen hivatalosan.
1: Hát erre tényleg nagyon sokat kellett várni. Elsodorta őket az élet, a sztárság, és 10 év után úgy döntöttek, hogy befejezik ezt a közös dalt. Ez nem más, mint a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: és a World is Mine Radio Show. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval, közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Nemrég lépett fel Budapesten a legendás Empire of the Sun, ez egy gigantikusan nagy sláger volt tőlük az Alive, méghozzá Alok remixben, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Tartsatok velünk mindenképp, ugyanis nálam van a legújabb David Guetta dal. Ezzel pörgünk tovább hamarosan.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
6: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron

0: Luigi a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is

0: Múlt este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Elképesztő zenék és elképesztő energiák várnak rátok a mai második körben is. Menjünk tovább, hello Lili!
1: Ciao Geri, akkor csapjunk bele a második órába, ahogy ígértem, itt lesz a legújabb David Guetta dal, de arra még egy picit várni kell. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 11-től jön még Joe F. Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tones and I és Fisher pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Nagyon szívesen. Akkor mostanában eme dal mellett nem lehet elmenni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a rádió egy születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. A háromszoros év DJ-je győztes Regál Lili állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Lili, szuper voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, hogy hallgattatok. Egy hét múlva folytatjuk. Sziasztok!
0: Most pedig jön Joe Junior.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapa.

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: és tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Where Is My Radio Show-ban,

0: A Rádió Egyen, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió Egyen.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior.

0: Rádió 1-en. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nagy kedvencek ezen az éjszakán is megállás nélkül. Haha. Most például Cashmere és a Wild Ride. Telefon, Viber, SMS szám pedig 0620 311.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napon is Sopron Fest játék a 10. telefonálónak. Ha tudja a rádió eszlogen, páros napi jegyet adunk. Mindenki nagyon örül, én imádom, amikor játszani is tudom ezeket. Most éppen nem játszok, de 10 órától alatt is fog, szóval mindenki figyeljen, és ha indul a játék, csörögjünk 10-ként, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.

Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a fogyadásban pedig egy óriási sztár, akinek az eredeti neve Rachel Agatha Keane. És aki elképesztően nagy slágereket írt igazi állistás előadóknak, Beyoncé, a Lil Mix, Rihanna, Ellie Goulding, vagy éppen Charlie XCX is ott van a korábbi, hát idézőjeles ügyfelei listáján. Na most viszont egy olyan dal, amit saját magának írt, és óriási sláger, a művész nevén Ray, a nagy kedvenc pedig a Where Is My Husband, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszi pedig Alex Kenji a fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át, Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hangulatot

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy nyári hangulat a zenékben most. Sofia. És nyári hangulat a játékokban, Sopronfest páros belépő, amit ma is lehet nyerni tőlünk.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken, vagyis pont egy hét múlva Balázsék hajóznak a Szántódrév konkivetőből. A hajón pedig nem csak a hallgatók és Balázsék lesznek ott, hanem zenei sztárvendégek. Az idei évben a BSU-vel és DJ Metzger Mikivel lehet bulíznunk, aki a következő igazi mai slágert is hozza. Ezt Nagy Bogival és Dessel. A Jó leszek újra, amit indítok.

0: Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat lesz-el, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi